0: Járás jelentés.
1: Hajnalban változóan felhős lesz az ég, eső már nem várható és 18 fokig hűl le a levegő. Kedden már stabilizálódik a légkör, ismét a napsütésé lesz a főszerep. Marad a mérsékelten meleg idő 30 fokos csúcsértékkel.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Homályos pont, hogy éles, emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll, hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva, most megmutatom.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmi Krisztiántól hallják. Rekordot döntött idén a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem felvételi eredménye. Az öt kampuszból álló intézménybe több mint 3900 hallgató jutott be, ami közel 20%-kal több, mint tavaly. A kaposvári kampuszon először halotta meg az ezret a felvett hallgatók száma. Emellett új képzések is indulnak, köztük a gyógypedagógiai tanári mesterképzés. A felsőoktatási felvételi ponthatárokat múlt csütörtökön hirdették ki, a pótfelvételi jelentkezések pedig július 30-ától augusztus 7-ig adhatók be, az eredményeket augusztus végén teszik közzé. Új közösségi udvart alakítottak ki a Cseri város rész szélén. A közösségi udvar építésében négy magyar egyetem építész hallgatói, valamint a környéken élő gyerekek és családok is részt vettek. A közösségi térben tűzrakóhely, színpad, játszóeszközök és egy kis focipálya is helyet kapott. A kezdeményezés célja, hogy találkozási és közösségépítő helyszínt teremtsen a környéken élők számára. 12 embert mentettek ki a Balatonból hétvégén a vízirendőrök. Az erős szél miatt 7 esetben kellett segítséget nyújtaniuk, többek között elsodródott száposoknak, egy irányíthatatlanná vált vitorlásnak és egy zátonyra futott kis hajónak. Fonyódnál egy 12 éves kisfiút is kimentettek a vízből, akit a szél a gumicsónakjával együtt elsodort a partról. A fiú kiugrott a csónakból és úszva próbált visszajutni, de a rendőrök időben rátaláltak, majd épségben átadták az édesapjának. Elloptak egy traktort bőszénfáról, a tulajdonos pedig a lakosság segítségét kérte. Az ismeretlen elkövető egy homlokrakódóval felszerelt MTZ-80-as munkagépet vitt el a településről. A közösségi oldalakon megjelent információk szerint a környéken a lopás előtt egy gyanús férfit is láttak, aki több autót is megpróbált ellopni.
0: Időjárás jelentés.
2: Hajnalban változóan felhős lesz az ég, eső már nem várható és 18 fokig hűl le a levegő. Kedden már stabilizálódik a légkör, ismét a napsütésé lesz a főszerep. Marad a mérsékelten meleg idő 30 fokos csúcsértékkel.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Remélem felkötöttétek a rakétákat.
2: Óriási fekete lyuk tántong a gondolataimban.
1: De őszinte volt ez, Milcsikém.
2: Azt akartam mondani a fejemben, de az egy nagyon-nagyon öngól. Hát én megnéztem a Google-be, és nincs Plutó.
1: Én mondtam neked, hogy nincs Plutó.
2: Merkur, Vénusz, Föld, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, és úgy tanultuk Plutó.
1: Igen, de hát ez már rég volt, amikor mi
2: hova tűnt?
1: Igaz,
2: neked van egy csillagászati haverod. Légy kérdezd meg tőle, hova tűnt a Plutó.
1: Amikor néha nem vagy itt, akkor bejön a Laci, és például mesélt a Plutóról, hogy mikor szűnt meg bolygónak lenni, miért szűnt meg bolygónak lenni, és ki volt az, aki eltávolította a bolygók lajstromából.
2: Az oroszok?
1: Nem,
2: az amerikai.
1: Nem, egy amerikai csillagász. Neil deGrasse Tyson.
2: Na, én megkeresem.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Néhány pihentető óra Kaposvár Rádiójával. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Ideiglenes útlezárásra és gázszünetre kell készülni szerdán Kaposváron. Az E.ON gázvezeték rekonstrukciós munkálatai miatt szerda reggel 7 és várhatóan este 6 óra között lezárják a Bajcsy-Zsilinszky utca, Zárda és Kossuth-Lajos utca közötti szakaszát. Ugyanebben az időszakban a belváros több utcájában szünetel majd a gázszolgáltatás. Az érintett ingatlanok tulajdonosait arra kérik, hogy zárják el a gázcsapot, és azt a bejárati ajtón is jelezzék, hogy a szolgáltatást később zavartalanul vissza lehessen állítani. Folytatódik a lompermetezés a következő napokban Kaposváron. A városüzemeltetés tájékoztatása szerint szerdáig az esti és éjszakai órákban permetezik a platán, juhar és hársfákat, valamint más lombos növényeket. A munkálatok célja a kártevők és növénybetegségek elleni védekezés. A közlemény szerint a felhasznált készítmény nem jelent veszélyt sem az emberekre, sem a házi állatokra vagy a méhekre. Újra választották Ferenc Tamást Bártudvarnok polgármesterének. A vasárnapi időközi választáson 5 független jelölt közül ismét ő kapta a legtöbb szavazatot, így tovább vezetheti a települést. A voksoláson a választásra jogosultak több mint 57%-a vett részt, emellett egy új 6-tagú képviselőtestületet is megválasztottak. Az időközi választásra azért volt szükség, mert a korábbi képviselőtestület feloszlatta magát. Vádat emelt a kaposvári járási ügyészség egy gyermekotthonban élő agresszív lány ellen. Az ügyészség szerint a fiatalkorú lány több alkalommal is bántalmazta nevelt társait. Előfordult olyan eset, hogy egy frissen bekerült, nála fiatalabb lányhoz odament, szó nélkül megpofozta és elvette a táskáját. Arra is volt példa, hogy egy távolsági buszon utazás közben elkezdte ököllel ütni a mellette alvó gyereket, de a lány 2 bolti lopást is elkövetett. Az ügyészség javító intézeti nevelés elrendelését indítványozta vele szemben.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban változóan felhős lesz az ég, eső már nem várható és 18 fokig hűl le a levegő. Kedden már stabilizálódik a légkör, ismét a napsütésé lesz a főszerep. Marad a mérsékelten meleg idő 30 fokos csúcsértékkel.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most. Itt vagy.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Idén is pályázhatnak albérleti támogatásra az önkormányzatnál azok a kaposvári egyetemisták és főiskolások, akik más városban tanulnak. A segítséget azok a kaposvári lakóhelyen rendelkező nappali tagozatos hallgatók igényelhetik, akik első diplomájukat szerzik, és nem kaptak kollégiumi férőhelyet, ezért albérletben laknak. A pályázathoz csatolni kell a kollégiumi elutasításról szóló igazolást és az albérleti szerződést is. A kérelmeket szeptember 4-én péntek délig lehet benyújtani, a szükséges nyomtatványok pedig a kaposvár.hu oldalon és a polgármesteri hivatal szociális irodáján érhetők el. Magas rangú szakmai elismerést kapott a Zselici Csillagpark vezetője. Az Országos Erdészeti Egyesület vándorgyűlésén elismerő oklevelet vehetett át Mosoni László, aki 2015 óta irányítja a Zselici Csillagparkot. Az indoklásban megjegyezték, hogy munkájával a csillagászatot és a Zselic természeti értékeit ismerteti meg a látogatókkal. Emellett előadásokkal, iskolai programokkal és ismeretterjesztő tevékenységével is hozzájárul a térség turisztikai vonzereinek erősítéséhez. 12 embert mentettek ki a Balatonból hétvégén a vízirendőrök. Az erős szél miatt 7 esetben kellett segítséget nyújtaniuk, többek között elsodródott szemposoknak, egy irányíthatatlanná vált vitorlásnak és egy zátonyra futott kis hajónak. Fonyódnál egy 12 éves kisfiút is kimentettek a vízből, akit a szél a gumicsónakjával együtt elsodort a partról. A fiú kiugrott a csónakból és úszva próbált visszajutni, de a rendőrök időben rátaláltak, majd épségben átadták az édesapjának. 31 alkalommal riasztották hétvégén a somogyi tűzoltókat. A 31-ből 13 riasztás szabadtéri tűz miatt érkezett. Pénteken az Ádándi halastó közelében nagyjából 15 hektáron gyulladt meg a tarló, a lángok, erdősávot és pincéket is veszélyeztette. Vasárnap Kálmáncsakül területén egy bálázógép meghibásodása okozott tüzet aratás közben. 3 hektár tarló és 25 szalmabála égett le. A Somogyszob és Kaszó közötti úton pedig egy személyautó borult fel, mert a kocsi elé vaddisznó rohant ki, a sofőr pedig elrántotta a kormányt. Lendmagot hívott vissza a Penny. A Wellgood márkájú 200 g-os terméknél a megengedettnél magasabb cianhidrogén tartalmat mutatta ki, ezért a visszahívás minden tételt érint. A fogyasztóvédelem arra kérte a vásárlókat, hogy a Lendmagot ne fogyasszák el, mert egészségügyi kockázatot jelenthet, különösen gyermekek számára. A terméket bármely Penny üzletbe vissza lehet vinni.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma már stabilizálódik a légkör, és ismét a napsütésé lesz a főszerep. Egyelőre marad a mérsékelten meleg idő 30 fokos csúcsértékkel. A hét második felében viszont újabb hőhullám érkezik. A hét legvégéig szikrázó napsütésre számíthatunk 35-37 fokos meleggel.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Jó reggelt kívánok, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Ezen a héten rendezik meg Kaposváron a hőlégballon bajnokságot szerdától vasárnapig. A harmadik Ripper Runai kupán 4 napon át versenyeznek a pilóták. A hagyományos felvonulással egybekötött megnyitót szerda este tartják, ezt követően csütörtöktől szombatig reggel és este, vasárnap pedig már csak a reggeli órákban emelkednek magasba a hőlégballonok. A szervezők felhívták a figyelmet, hogy a programok az időjárás miatt változhatnak, ezért egyes repülések elmaradhatnak. Új közösségi udvart alakítottak ki a Cseri város rész szélén. A közösségi udvar építésében 4 magyar egyetem építész hallgatói, valamint a környéken élő gyerekek és családok is részt vettek. A közösségi térben tűzrakóhely, színpad, játszóeszközök és egy kis focipálya is helyet kapott. A kezdeményezés célja, hogy találkozási és közösségépítő helyszínt teremtsen a környéken élők számára. Vádat emelt a kaposvári járási ügyészség egy gyermekotthonban élő agresszív lány ellen. Az ügyészség szerint a fiatalkorú lány több alkalommal is bántalmazta nevelt társait. Előfordult olyan eset, hogy egy frissen bekerült, nála fiatalabb lányhoz odament, szó nélkül megpofozta és elvette a táskáját. Arra is volt példa, hogy egy távolsági buszon utazás közben elkezdte ököllel ütni a mellette alvó gyereket, de a lány 2 bolti lopást is elkövetett. Az ügyészség javító intézeti nevelés elrendelését indítványozta vele szemben. Brazil feladóátlóval erősített a KHG KNRC női röplabda csapat. A 29 éves, 180 cm magas Julia Azevedo az előző idényben hazájában játszott, korábban pedig szerepelt az amerikai egyetemi bajnokságban, Spanyolországban, Cipruson és Finnországban is. Amikor Európában játszott, pályára lépett a Bajnokok Ligájában, valamint a Cevisa Challenge kupában is, így komoly nemzetközi tapasztalattal rendelkezik. Rendőrségi eljárás indult egy pécsi gyermekotthonban történt baleset miatt. Egy 14 éves lány még július 11-én zuhant le az intézmény tetejéről, miután a gyanú szerint szökni próbált. A gyermeket kórházba szállították, az eset körülményeit a rendőrség büntető eljárásban vizsgálja, de az intézmény is belső vizsgálatot indított. Érkezik a Fekete Párduc harmadik része. A Marvel bejelentette, hogy már készül a népszerű szuperhős film folytatása. A címszerepet ezúttal David Johnson alakítja, aki Challa fiát alakítja majd. A főszerepet korábban Chadwick Boseman alakította, aki 2020-ban rákbetegségben hunyt el 43 évesen. A rendezők ezután úgy döntöttek, hogy a szerepet nem ruházzák át másra, hanem a történetet Challa családja köré helyezik ki. A film bemutatóját 2028. decemberére tervezik.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma már stabilizálódik a légkör, és ismét a napsütésé lesz a főszerep. Egyelőre marad a mérsékelten meleg idő 30 fokos csúcsértékkel. A hét második felében viszont újabb hőhullám. A hét legvégéig szikrázó napsütésre számíthatunk 35-37 fokos meleggel.
0: Időjárás jelentést hallottak
3: a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
4: Szép reggelt kívánok mindenkinek 4 perccel 6 óra után, július 28-án kedden. Nagyon jó a levegő, nagyon friss, jól szellőztessétek át, ezt mindig elmondom, a lakásotokat, otthonotokat, munkahelyeteket. 15-17 fok van jelenleg. A mai nap még teljesen elviselhető lesz a 29 fokkal, aztán majd holnaptól kell igazán felkészülnünk a forróságra. A felhő alig van felettünk az égen, a napsütés tehát garantált ezúttal is, meg a változatosság. Itt a 91.2-n mindig lesz a Magna Cum Laude újdonsága is, és jó néhány friss darab. Régiek közül is szeretjük játszani a legjobbakat. Ahogy napjainkból is csak azokat vesszük elő, Rita Oliver Helden és Ula jön most közösen a Törmi Annal. Frissüljetek velünk, és rádiózzatok, amikor csak tudtok. Szintén velünk!

0: frissen, aktuálisan és a legdögösebben. Csak velünk indul így a nap. Rádió Most, a 91.2.
1: Mindig lesz egy szem.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most kalendárium.
1: Ma július 28-án a Szabolcsokat köszöntjük névnapjukon. Magyar eredetű a név, Árpád fejedelem unoka öcsének és egyben utódjának a második magyar nagyfejedelemnek a neve volt. A jelentése nyest. Ünnepelnek még a Botondok, Laurák, Viktorok, Szerénák, Győzők és Ada nevet viselők is. Utóbbi egy női név és a jelentése ékesség, szépség. Utóbbiból legyen sok, nem csak a névnapjukat, hanem a szülinapjukat ünneplőknek is. Ahogy mosolyból, örömből, jókedvből és vidám társaságból is. Nagyszerű napot kívánok mindenkinek!
0: Ez volt a kalendárium. A legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most!

0: Mi újság? Megtudhatja most. Lapszemle.
1: Már csak egy nap, és kezdődik a Hőlégballon Bajnokság Kaposváron, vagyis holnap. Ezzel kapcsolatban a kaposvármost.hu-n arra kérnek mindenkit, hogy ha fotóztok hőlégballont, küldjétek el a ballonkukac@kaposvármost.hu e-mail címre. De további részletek is kiterülnek az eseménnyel kapcsolatban az oldalon, mint ahogy arról is lehet olvasni, hogy részleges napfogyatkozás lesz megfigyelhető hazánkban. Hogy pontosan honnan és mikor, olvassátok el, meg azt is, hogy hogyan óvjuk együtt a Balatont. Nagy szükség lenne erre. Retro hétvégét tart a MÁV a Balatonnál, Kaposváron és környékünkön. Ez mit jelent? Szintén elolvasható, mint ahogy az is, hogy magasrangú szakmai elismerést kapott Mosoni László, a Sefak ZRT munkatársa és a Zselici Csillagpark vezetője, aki rendszeresen megfordul stúdiónkban is. Felsőfokú oktatási intézményben tanulók lakhatási támogatásáról is vannak fönt infók a kaposvármost.hu-n, mint ahogy a felsőoktatásban tanulók diákhiteléről is. Ismét van miért átnézni tehát a kaposvármost.hu-t.
0: Ez volt a Lapszemle. Ha ránk hangol, jobban indul a nap. Rádió Most, Kaposvár. Minden reggel.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok! Cserhami Krisztiánt és a Rádió Most híreit hallják. Ideiglenes útlezárásra és gázszünetre kell készülni szerdán Kaposváron. Az E.ON gázvezeték rekonstrukciós munkálatai miatt szerda reggel 7 és várhatóan este 6 óra között lezárják a Bajcsy-Zsilinszky utca, Zárda és Kossuth-Lajos utca közötti szakaszát. Ugyanebben az időszakban a belváros több utcájában szünetel majd a gázszolgáltatás. Az érintett ingatlanok tulajdonosait arra kérik, hogy zárják el a gázcsapot, és ezt a bejárati ajtón is jelezzék, hogy a szolgáltatást később zavartalanul vissza lehessen állítani. Rekordot döntött idén a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem felvételi eredménye. Az 5 kampuszból álló intézménybe több mint 3900 hallgató jutott be, ami közel 20%-kal több, mint tavaly. A kaposvári kampuszon először halotta meg az ezret a felvett hallgatók száma. Emellett új képzések is indulnak, köztük a gyógypedagógiai tanári mesterképzés. A felsőoktatási felvételi ponthatárokat múlt csütörtökön hirdették ki, a pótfelvételi jelentkezések pedig július 30-ától augusztus 7-ig adhatók be. Az eredményeket augusztus végén teszik közzé. 31 alkalommal riasztották hétvégén a somogyi tűzoltókat. A 31-ből 13 riasztás szabadtéri tűz miatt érkezett. Pénteken az Ádándi halastó közelében nagyjából 15 hektáron gyulladt meg a tarló. A lángok erdősávot és pincéket is veszélyeztette. Vasárnap Kálmáncsa külterületén egy bálázógép meghibásodása okozott tüzet aratás közben. 3 hektár tarló és 25 szalmabála égett le. A Somogy-Szob és Kaszó közötti úton pedig egy személyautó borult fel, mert a kocsi elé vaddisznó rohant ki, a sofőr pedig elrántotta a kormányt.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma már stabilizálódik a légkör, és ismét a napsütésé lesz a főszerep. Egyelőre marad a mérsékelten meleg idő 30 fokos csúcsértékkel. A hét második felében viszont újabb hőhullám. A hét legvégéig szikrázó napsütésre számíthatunk 35-37 fokos meleggel.
0: Időjárás jelentést hallottak
2: a Rádió Most stúdiójában. Győrti Betta.
3: Üdvözlök mindenkit, szép reggelt kívánok egy perccel fél hét után, ezen a keddi napon, július 28-án, a hónap utolsó keddjén, ami nagyon friss idővel indul, ez a 16-17 fok jó leső. Itt talán az ember is az álmosság utáni ködöt hamarabb ki tudja a fejéből űzni. Meg a szuper dalainkkal is sikerül ez, úgyhogy várunk benneteket igazi változatossággal, amikhez persze a fontos, érdekes, hasznos infókat is hozzácsapjuk. James Jones, Never Be Lonely című dalával folytatjuk.

0: Programajánló.
1: A Kultik moziba ma délután 13:30-tól várnak benneteket. A Vajana, az Odüsszeia, a Motor City, a Minyonok és Szörnyek, a Toy Story 5, a Momo, a Megszállottság vagy a Meghívás című filmekre. Csütörtöktől az újdonság Pókember vadonatúj nap című fantasy lesz majd a Kultikban. A Zselici Csillagpark holnap 10 és délután 5 óra között lesz ismét nyitva. Minden látogató számára kisgyermekeket is várják. Aztán pedig majd csütörtökön délután 1-től pénteken és szombaton pedig délután 4 órától az éjszakai távcsöves bemutatókra mindig érdeklődjetek, hogy van-e még szabad hely. Várnak minden gyerkőcöt, egy kis kacagásra ismét a Takács Gyula könyvtárba csütörtökön a Hangerdő koncertezik majd 10 órától, 11 órától pedig kézműves foglalkozás kezdődik. Csütörtökön ismét lesz jótékony handicap futás, ezúttal a Kinizsi lakótelepi futókörnél 6 órára várnak mindenkit. A Kult kikötőben a gyerkőcöket Süsü és barátai, Pöttyös Panni és Kockás Peti a Varázsházikó és a Kuka Szörny című előadások várják a héten. Balatonföldváron, Balatonbogáron és Balatonszárszón, a felnőtt előadások között pedig a Pál utcai fiúk című előadás várja Balatonszárszón az érdeklődőket, Földváron a Beck Grecso Duo új estje, Balatonbogláron a Nemzeti Ifjúsági Zenekar koncertezik majd, még az Ekroid gyilkosság című Agatha Christie darab is műsorra kerül a héten.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Július 28-a van, Szabolcsok névnapja. 175 éve készült el az első tudományosan is használható fotó egy napfogyatkozásról, ez 1851-ben történt. 1910-ben Bánki Donát bejelentette szabadalmát a forgó ekére. Gyöngyösön született Bálint György, azaz Bálint gazda, kertész és mezőgazdasági mérnök, író és újságíró még 1919-ben. Jacqueline Kennedy, az egykori amerikai First Lady, 97 éve látta meg a napvilágot. 81 éves lett ma Jim Davis, amerikai képregényrajzoló, aki saját nagyapjáról mintázva alkotta meg Garfieldot. Ma emlékezünk Vivaldira, az olasz barokk zeneszerző és hegedű virtuóz 1741-ben hunyt el, míg 1750-ben Johann Sebastian Bach német zeneszerző, a barokk zene nagymestere. New Yorkban 1933-ban mutatták be az első éneklő táviratot. A szolgáltatás lényege az volt, hogy megrendelhette bárki a speciális egyedi szöveges táviratot, amit a szolgáltató személyes módon énekelve telefonon juttatott el a címzethez.
0: Ez volt a kalendárium. Kávé, tea, rádió. Kezd velünk a napot! Rádió most! Ne hallgass mást!

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Reklám.
2: Minden építkezés egy jó alapanyaggal kezdődik. A Méga Magyarország Kft.-nél megtalálod a minőségi fűrészárut, OSB lapokat, lambériát, gipszkartont és még sok minden mást egy helyen. Akár kivitelező vagy, akár otthon újítasz fel, nálunk számíthatsz gyors és rugalmas kiszolgálásra. Méga Magyarország Kft. A következő projekted alapja.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Jó reggelt kívánok, Cserhami Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Idén is pályázhatnak albérleti támogatásra az önkormányzatnál azok a kaposvári egyetemisták és főiskolások, akik más városban tanulnak. A segítséget azok a kaposvári lakóhelyen rendelkező nappali tagozatos hallgatók igényelhetik, akik első diplomájukat szerzik, és nem kaptak kollégiumi férőhelyet, ezért albérletben laknak. A pályázathoz csatolni kell a kollégiumi elutasításról szóló igazolást és az albérleti szerződést is. A kérelmeket szeptember 4-én péntek délig lehet benyújtani, a szükséges nyomtatványok pedig a kaposvár.hu oldalon és a polgármesteri hivatal szociális irodáján érhetők el. Ezen a héten rendezik meg Kaposváron a hőlégballon bajnokságot szerdától vasárnapig. A harmadik Ripper Runai kupán 4 napon át versenyeznek a pilóták. A hagyományos felvonulással egybekötött megnyitót szerda este tartják, ezt követően csütörtöktől szombatig reggel és este, vasárnap pedig már csak a reggeli órákban emelkednek magasba a hőlégballonok. A szervezők felhívták a figyelmet, hogy a programok az időjárás miatt változhatnak, ezért egyes repülések elmaradhatnak. 12 embert mentettek ki a Balatonból hétvégén a vízi rendőrök. Az erős szél miatt 7 esetben kellett segítséget nyújtaniuk, többek között elsodródott szemposoknak, egy irányíthatatlanná vált vitorlásnak és egy zátonyra futott kis hajónak. Fonyódnál egy 12 éves kisfiút is kimentettek a vízből, akit a szél a gumicsónakjával együtt elsodort a partról. A fiú kiugrott a csónakból és úszva próbált visszajutni, de a rendőrök időben rátaláltak, majd épségben átadták az édesapjának. Magas rangú szakmai elismerést kapott a Zselici Csillagpark vezetője. Az Országos Erdészeti Egyesület vándorgyűlésén elismerő oklevelet vehetett át Mosoni László, aki 2015 óta irányítja a Zselici Csillagparkot. Az indoklásban megjegyezték, hogy munkájával a csillagászatot és a Zselic természeti értékeit ismerteti meg a látogatókkal. Emellett előadásokkal, iskolai programokkal és ismeretterjesztő tevékenységével is hozzájárul a térség turisztikai vonzerejének erősítéséhez. Lendmagot hívott vissza a Penny. A Wellgood márkájú 200 g-os terméknél a megengedettnél magasabb cianhidrogén tartalmat mutattak ki, ezért a visszahívás minden tételt érint. A fogyasztóvédelem arra kérte a vásárlókat, hogy a Lendmagot ne fogyasszák el, mert egészségügyi kockázatot jelenthet, különösen gyermekek számára. A terméket bármely Penny üzletbe vissza lehet vinni. Rendőrségi eljárás indult egy pécsi gyermekotthonban történt baleset miatt. Egy 14 éves lány még július 11-én zuhant le az intézmény tetejéről, miután a gyanú szerint szökni próbált. A gyermeket kórházba szállították, az eset körülményeit a rendőrség büntető eljárásban vizsgálja, de az intézmény is belső vizsgálatot indított.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma már stabilizálódik a légkör, és ismét a napsütésé lesz a főszerep. Egyelőre marad a mérsékelten meleg idő 30 fokos csúcsértékkel. A hét második felében viszont újabb hőhullám érkezik. A hét legvégéig szikrázó napsütésre számíthatunk 35-37 fokos meleggel.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Napra kész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Napra kész. Hogy ön is legyen a napra kész.
1: Üdvözlök mindenkit, szép napot és jó reggelt kívánok 5 perccel 7 óra után, július 28-án, már egy órával ezelőtt láttam, hogy többen készek voltak útra kelni és munkába indulni. Valószínűleg most jó néhányan csatlakoznak ehhez a tömeghez, és aztán még többen, mert hiába nyár és szabadság, azért az élet nem állt meg sok helyütt, rengetegen most is dolgoznak, és járnak kelnek az utakon, vigyázzatok magatokra, várom a közlekedési infóitokat, üzeneteiteket, bármivel kapcsolatban 70 32 32 355, hívni is tudjátok számunkat. Én pedig hívom Cyrilt, az ausztrál DJ-t, a Philip című újdonsága szól már is, miután átéltünk együtt egy kis eufóriát Lorinnal.

0: Nekem még mindig dögös, és visszaidézte megint a fiatalságomat. Def Leppard imádtam 1992-ben a Let's Get Rocked című daluk szólt a rádió moston. Derűs napot kívánok mindenkinek 2026. július 28-ára. Ez a derű legyen általános. Munkahelyeteken, otthonotokban, bárhova is mentek ügyet intézni, bevásárolni, na és az utakon is. Legyen derű, semmi idegeskedés, vagy a másik autó szidása. Meg aztán szidhatjuk a rendőröket is, ha nem tartjuk be a szabályokat, akkor bizony jön a büntetés. A szabályok pedig azért vannak, hogy vigyázzunk magunkra és egymásra. Talán ti is hallottatok arról, hogy a Közlekedés és Beruházási Minisztérium július 16-án közzétett egy közlekedésbiztonsági kérdőívet. Minden várakozást felülmúló érdeklődést váltott ez ki. Rengetegen, két hét alatt 160 ezren osztották meg véleményüket arról, hogyan lehetne visszaszorítani a legsúlyosabb közlekedési szabályszegéseket és csökkenteni a halálos balesetek számát, mert az bizony irdatlan nagy. A kérdőívet kitöltők többsége szerint a legsúlyosabb és visszatérő szabályszegések esetében a jelenlegi szankciók nem jelentenek kellő visszatartó erőt. Nagy arányban támogatják sokan az illegális utcai versenyzés elleni szigorú fellépést, a halált vagy súlyos sérülést okozó gyorshajtók szigorú felelősségre vonását, a visszaeső szabályszegők szankcióinak szigorítását, az átlagsebességmérés bevezetését is támogatják rengetegen, és a vasúti átjárókra vonatkozó szabályok megszegésének és a megállási tilalom megsértésének automatikus kamerás ellenőrzését is várja a legtöbb válaszadó. Van vélemény természetesen a rollerezőkről is, egyrészt, hogy váljon kötelezővé a bukósisak használata számukra, valamint a kisebb teljesítményű rollereket csak 14 éves kortól lehessen használni. Sajnos tavaly is, ahogy említettem, több száz ember vesztette életét a magyar utakon, és több mint 4500-an szenvedtek súlyos sérülést, és közel 15000 ember sérült meg közlekedési balesetben. A tragédiák jelentős része nem elkerülhetetlen baleset, hanem tudatos szabályszegések következménye, írják. Ezért azok betartását komolyabban kell venni, úgyhogy a kérdőívet ti is nyugodtan kitölthetitek szeptember 9-ig, elmondhatjátok véleményeteket, teljesen anonim ez, önkéntes. A minisztérium minden véleményt és javaslatot figyelembe vesz annak érdekében, hogy olyan szabályok szülessenek, amelyek valóban hozzájárulnak ahhoz, hogy kevesebb családot érjen tragédia, és minél többen érjenek haza biztonságban. A kérdőívet a kormány.hu/közlekedésbiztonság linken érhetitek el. Véleménye mindenkinek van a közlekedésről, hát akkor most mondjátok is el. Várják szeptember 9-ig a visszajelzéseiteket.
1: Ugorjon neki a napnak, mi segítünk. Ez itt a Napraki.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. Már az űrben is hajtottak végre katonai hadgyakorlatot. Igaz vagy hamis?
1: Nem igaz. Akkor csesztünk rá, hogy ott is elkezdek gyakorlatozni.
0: Sajnos igaz. Az amerikai űrhaderő legújabb kísérlete a Victus Haze. Ennek során két műhold hajtott végre egymás ellen irányuló manővereket föld körüli pályán. Magyarul kergetőztek ott egy kicsit a műholdak.
1: Ott nem tudnak helyszínelni. 112? Haló, szeretnék bejelenteni egy kottanást.
2: A csillagközi térben. Tudnak küldeni egy járőrt?
1: Ez a Sputnik nem adta meg az elsőséget.
0: Aztán utána csörög a NASA-n a telefon. Jó napot kívánok, én vagyok a kárszakértő. Mikor mehetnék megnézni?
3: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. Hírek most!
4: Idén is pályázhatnak albérleti támogatásra a kaposvári egyetemisták. 31 alkalommal riasztották hétvégén a somogyi tűzoltókat. Jó reggelt kívánok, 7:30, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Idén is pályázhatnak albérleti támogatásra az önkormányzatnál azok a kaposvári egyetemisták és főiskolások, akik más városban tanulnak. A segítséget azok a kaposvári lakóhelyen rendelkező nappali tagozatos hallgatók igényelhetik, akik első diplomájukat szerzik, és nem kaptak kollégiumi férőhelyet, ezért albérletben laknak. A pályázathoz csatolni kell a kollégiumi elutasításról szóló igazolást és az albérleti szerződést is. A kérelmeket szeptember 4-én péntek délig lehet benyújtani, a szükséges nyomtatványok pedig a kaposvár.hu oldalon és a polgármesteri hivatal szociális irodáján érhetők el. 31 alkalommal riasztották hétvégén a somogyi tűzoltókat. A 31-ből 13 riasztás szabadtéri tűz miatt érkezett. Pénteken az Ádándi halastó közelében nagyjából 15 hektáron gyulladt meg a tarló, a lángok, erdősávot és pincéket is veszélyeztette. Vasárnap Kálmáncsakül területén egy bálázógép meghibásodása okozott tüzet aratás közben. 3 hektár tarló és 25 szalmabála égett le. A Somogy-Szob és Kaszó közötti úton pedig egy személyautó borult fel, mert a kocsi elé vaddisznó rohant ki, a sofőr pedig elrántotta a kormányt. Szonnenbent Pált választotta alkotmánybíróvá az országgyűlés. Az ELTE állam és jogtudományi karának tanszékvezető egyetemi tanárát titkos szavazáson 9 évre választották meg a testület tagjává. A parlamentnek azért kellett új alkotmánybíróról döntenie, mert a jogszabályi változások miatt Hende Csoma megbízatása megszűnik. Szonnenbent Pál alkotmány- és nemzetközi jogászként korábban az alkotmánybíróságon, valamint köztársasági elnöki tanácsadóként is dolgozott.
3: Időjárás jelentés.
4: Ma már megnyugszik a légkör, száraz napos időnk lesz, de további melegedés még nem várható. A nappali csúcsérték 30 fok környékén alakul. Szerdán már országos kánikula, majd csütörtökön 35 fokos hőség várható, és a felmelegedés ezt követően sem áll meg.
3: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
5: El tudom képzelni, hogy annak ellenére, hogy nincs suli meg óvoda, futva készülnek és rohannak a munkahelyükre többen most is. 5 perc elmúlt el 7:30, csak nyugi. Nem éri megkapkodni. Főleg nem az utakon. Vigyázzatok magatokra és küldjétek infóitokat a 7032-32-355-ös SMS és Viber számunkra. Az Euro 6x6 taxitól is beszerezzük mindjárt a friss infókat, addig jön Enrique Iglesias és Sierra párosa a Taking Back My Love című dallal.

0: közlekedési információk.
1: Az Euro 6x6 taxitól azt az infót kaptuk, hogy a nyári hangulat már nem csak esténként jellemző a városban, hanem így reggel is. Nagyon nyugodt a közlekedés, nincs óriási forgalom szinte sehol, még a közlekedési központnál. A buszok is ritkábban járnak, szóval sokkal kisebb a forgalom, ez elmondható. És szerencsére az is, hogy a lámpák mindenhol működnek. Időszakosan ma is le fogják zárni a Bajcsy-Zsilinszky utcát az Árda utca felől, ami viszont sokkal fontosabb, hogy holnap egész napra lezárják, reggel 7 és este 6 óra között, tehát nem lehet majd behajtani az Árda utca felől a Bajcsy-Zsilinszky utcába, és az Arany János közben is dolgoznak, de talán nem okoz nagy felfordulást az. Nem győzöm elégszer elmondani, hogy legyetek figyelmesek az utakon, és vigyázzatok magatokra, várom az infókat tőletek is, 70-32-32-355.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat!
2: Kezdje a napot informatívan! Ez itt a Napra Kész.

0: Milyen kis finom volt Moni Duff című dala, a rádió moston szólt, és ma még akár az időre is mondhatjuk ezt, finom, kellemesen meleg nyári napunk lesz. Nem úgy a következőkben és a hétvégén, amikor megint 40 fokot fogunk mérni, és ájuldozunk a hőségtől, bár abban bízom, hogy a legtöbben már megedződtünk. Ennek ellenére azért csak figyeljetek környezetetekre, a körülöttetek élőkre, az idősekre, a gyerkőcökre, lehet, hogy lesz szükség a segítségetekre. Hát mindent megtesznek annak érdekében, hogy például a futók is kibírják majd a 40 fokos hőséget, ami szombaton és vasárnap is várható a 12. Deseda Ultramaraton Futófesztivál keretében, ami egy kerékpártúra is egyben. 252 kilométeres távon is indulnak majd. Lesznek persze váltó, egyéni, továbbá rövidebb távú és kerékpáros versenyek is. Biztos, hogy sokan fognak érkezni a Deseda partjára tehát. Sokkal több frissítő állomást terveznek, de a környezet tudatosságra is felhívják a figyelmet, egyrészt, hogy ne szemeteljen senki, másrészt pedig minden résztvevőt arra kérnek, hogy vigyen magával kulacsot és saját poharat, hogy minél kevesebb legyen a szemét. Ugyanakkor első alkalommal tartják meg a 12. Deseda Ultramaraton futófesztivál keretein belül a Deseda Night Run, vagyis az éjszakai futást a Deseda tónál. Este 10-kor lesz a rajt, majd a Toponári strandtól. A táv pedig 5 kilométer, ami azért a legtöbb rendszeresen futó számára könnyen teljesíthető. Különleges éjszakai hangulat vár mindenkire, közösség élmény, zenével és hangulatos fényekkel is készülnek. Nem mellesleg pedig az éjszakai órákban sokkal elviselhetőbb lesz majd az idő, mint nappal. Hát előre is sok sikert kívánok a résztvevőknek, és hogy bírjátok! Ilyen végtelen nyarat nem tudom, bírnátok-e, de az Ellen Walker félét nagyon bírjuk, ez következik most.
1: Indítsa a reggelt frissen! Ez itt a Napra Kép.

0: Pofa Vizit. A legfrissebb ízek, árak és hírek a piacról. Reklám.
1: Szerelkezzetek fel a nagy hőségre, lédús, finom gyümölcsökkel a kaposvári nagypiacon megtaláljátok. Például a sárgadényét, aminek kilója 700 forint, a szőlői 1690 forint, a kajszibaracki 950 forint. De lehet kapni cseresznyepaprikát, ennek kilója 2000 forint, az új burgonyáé 450 forint, aztán persze görögdinnye, füge, fejes káposzta, lecsópaprika és paradicsom is kapható. A húspultban körülnézve pedig kistestű tyúkot kilónként 1350 forintért lehet megvásárolni, fagyasztott kacsamá is kapható, ennek kilója 14900 forint, a sertés zombi 2050 forint, a sertés oldalasé 2400 forint, a sertés bordaporcé pedig 1400 forint. Nem tudom a nagy hőségben mennyire lesz kedvetek grillezni, de ahhoz is mindenféle alapanyag beszerezhető a hétvégére a kaposvári nagypiacon.
0: Ez volt a Kofa Vizit. Reklám.
2: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
3: A név ismerős, a szemlélet megújult. Kaposvár legnagyobb magánegészségügyi intézménye ismét helyi kézben, és mostantól újra Kapos Medikál néven várja pácienseit. Új lendülettel, még több fejlesztéssel, változatlan elkötelezettséggel. És ezt szeretnénk önnel is megünnepelni. Augusztus 31-ig minden páciensünk 30-40% kedvezményértékű ajándékot kap. Kapos Medikál. Régi ismerős, új kezdet az egészség szolgálatában.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Retro hétvégére készül a MÁV. Elfutott a vétkes sofőr, aki részegen, jogosítvány nélkül balesetezett Nagyberkiben. Jó reggelt kívánok, 8 óra van. Cserhami Krisztián vagyok, a Rádió Most híreivel. Retro hétvégére készül a MÁV augusztus első hétvégén a Dél-Dunántúlon. A Balatonnál, illetve Kaposváron és környékén nosztalgia vonatok és autóbuszok várják az utasokat. A legkülönlegesebb program a legendás 424-es gőzmozdonnyal közlekedő Zobák Express lesz, amely Kaposvárról Komlón át Dombóvárra viszi az utasokat. A Kaposvár Siófok, a Kaposvár Fonyód és a Dombóvár Kaposvár Gyékényes vasútvonalakon közlekedő menetrend szerinti járatokon a 60-as, 70-es, 80-as és 90-es éveket idéző szerelvények állnak forgalomba. Részegen okozott balesetet egy 30 éves férfi szombat este Nagyberkiben, majd futva elmenekült a helyszínről. A sofőr egy parkoló autó kikerülése közben összeütközött egy szabályosan közlekedő teherautóval, majd egy másik parkoló autónak is neki csapódott. A rendőrök néhány percen belül elfogták a férfit, akiről az is kiderült, hogy korábban eltiltották a járművezetéstől. A férfi ellen eljárás indult. Több mint 160 ezeren mondták el véleményüket a közlekedési szabályok szigorításáról. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium közlése szerint a társadalmi egyeztetés résztvevői határozottabb fellépést várnak az illegális gyorsulási versenyekkel, a kirívó gyors hajtókkal és a visszaeső szabályszegőkkel szemben. Sokan támogatják az átlagsebességmérés bevezetését, valamint a buszsávok és a vasúti átjárók szabályainak kamerás ellenőrzését is. A kérdőív szeptember 9-ig tölthető ki a kormány.hu/közlekedés-biztonság oldalon. Július 31-től újraindítja budapesti járatait a Fly Dubai. A légitársaság a közel-keleti biztonsági helyzet miatt tavasszal felfüggesztette a Budapest és Dubaj közötti közvetlen járatokat, most azonban ismét elindítja az útvonalat. Július végétől hetente háromszor, szerdán, pénteken és vasárnap közlekednek a gépek, majd október 25-től már minden nap lehet közvetlenül utazni a két város között. A dubai átszállással a légitársaság több mint 120 úti célja is elérhető. Felújítva tér vissza a mozikba a Queen legendás budapesti koncertjéről készült film. Az 1986-os Népstadion koncert 4K-s változatának világpremierje szeptember 15-én lesz a Budapest Klasszikus Filmmaratonon, országosan pedig októberben kerül a mozikba. A felújított film nem csak a teljes koncertet, hanem a zenekar budapesti tartózkodásáról készült felvételeket is tartalmazza. A Queen volt az első nyugati együttes, amely a Vasfüggöny mögött Magyarországon adott koncertet, amelyet mintegy 80 ezer néző látott a helyszínen.
0: Időjárás jelentés.
4: Ma már megnyugszik a légkör, száraz napos időnk lesz, de további melegedés még nem várható. A nappali csúcsérték 30 fok környékén alakul. Szerdán már országos kánikula, majd csütörtökön 35 fokos hőség várható, és a felmelegedés ezt követően sem áll meg.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Napra kész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Napra kész. Hogy ön is legyen a napra kész.
1: Micsoda nap lesz ez a mai július 28-a? Ki tudja, lehet, hogy igazán emlékezetes lesz jó értelemben mindenképpen. Úgyhogy csak pozitívan, és mosolyogva álljatok neki mindennek, ami mára be volt tervezve. 4 perccel múlt el 8 óra, kezd egyre melegebb lenni, de még mindig nagyon kellemes a levegő. És az utakon sem vagyunk olyan sokan, hogy az kellemetlen legyen. Te vagy egyedül, ez a Zaporozsec dala, már is befutnak Samantha Fox után.

A legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió most!

0: bizony még a szerelemért is dolgozni kell. Ellok és James Arthur közös dalában erről volt szó, Work With My Love címmel szólt a rádió moston, és hát dolgoznunk ma is muszáj a legtöbbünknek. Az elszántság remélem megvan bennetek, minden erőfeszítésetekhez sok sikert kívánok. Aztán, ha van időtök rá, akkor lazuljatok is, ma a Takács Gyula emlékházba, ahol 2 órakor ismét egy kalandos előadáson vehettek részt. 2 különleges előadó vezet végig a történelem és az irodalom összefonódó ösvényei ma is bennünket. Simon Csaba nyugalmazott hosszújáratú hajós kapitány, és Simonné dr. Pallós Piroska nyugalmazott egyetemi docens közös előadásában olyan nagy utazók és írók világába nyerhetünk betekintést, akik életét és műveit a vándorlás, a felfedezés és a hazától való távolság formálta. Például a nyomába erednek Mikes Kelemennek, a törökországi számüzetésben írt levelei a magyar irodalom egyik legmeghatóbb emigrációs dokumentumai. Móra Ferencnek, a nagy mesemondó, akinek írásai a magyar táj és lélek mély ismeretét tükrözik. Aztán Orhan Pamuknak, a Nobel-díjas török író, Isztambul és a kelet-nyugat találkozásának nagy elbeszélője, Elif Shafak pedig a kortárs török irodalom egyik legismertebb hangja, a kultúrák közötti párbeszéd mestere. Na, az ő nyomában is lesznek az előadók, és kalandos életükről mesélnek majd, mindenkit szeretettel várnak. Fedezzétek fel, hogyan formált az utazás ezeknek az íróknak a gondolkodását, életét és műveit. A részvétel ingyenes, ma 2 órakor kezdődik tehát az Utazás és Irodalom című előadás a Takács Gyula emlékházban.
1: Jó reggelt! Ez itt a Naprakész.

0: Reklám.
1: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
2: Magas rangú szakmai elismerést kapott a Zselici Csillagpark vezetője. 155 gyors hajtót mértek be 8 óra alatt Siófok és Fonyó térségében. Jó reggelt kívánok, 8:30 van. Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Magas rangú szakmai elismerést kapott a Zselici Csillagpark vezetője. Az Országos Erdészeti Egyesület vándorgyűlésén elismerő oklevelet vehetett át Mosoni László, aki 2015 óta irányítja a Zselici Csillagparkot. Az indoklásban megjegyezték, hogy munkájával a csillagászatot és a Zselic természeti értékeit ismerteti meg a látogatókkal. Emellett előadásokkal, iskolai programokkal és ismeretterjesztő tevékenységével is hozzájárul a térség turisztikai vonzereinek erősítéséhez. 155 gyors hajtót szűrtek ki a rendőrök egyetlen nap alatt Siófok és Fonyó térségében. A hatóság pénteken 8 órás sebességellenőrzést tartott, amely során több mint 10 000 járművet mértek be. Ebből 155-en lépték túl a megengedett sebességet, velük szemben intézkedtek a rendőrök. A hatóság ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a gyorshajtás továbbra is a súlyos közlekedési balesetek egyik legfőbb oka. Bryce Fettyennel vált teljessé a finó Kaposvár férfi röplabda csapatának kerete a 2026-2027-es szezonra. A 22 éves, 201 cm magas amerikai feladóátló a McKendree Egyetem együttesétől érkezik, és 2 éves szerződést kötött a klubbal. Bettyent már középiskolásként Nevada állam egyik legtehetségesebb röplabdázójaként tartották számon. 100 éves Ford T-modell érkezett a Budapesti Magyar Nemzeti Múzeumba. A veterán autót daruval emelték be az épületbe, ahol csütörtöktől az Amerikai Álom című időszaki kiállításon láthatják a látogatók. A jármű különlegessége, hogy a tervezésében 2 magyar mérnök, Galamb József és Farkas Jenő is részt vett, ráadásul ma is üzemképes. A tárlat az Amerikába kivándorolt magyarok történetét mutatja be, és november 1-ig látogatható.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma már megnyugszik a légkör, száraz napos időnk lesz, de további melegedés még nem várható. A nappali csúcsérték 30 fok környékén alakul. Szerdán már országos kánikula, majd csütörtökön 35 fokos hűség várható, és a felmelegedés ezt követően sem áll meg.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
3: Remélem az a frissítő is készen van már, sőt talán a pocakban, ami beindít benneteket. Lehet ez kávé, tea, hát inkább energiaital ne legyen, ha tanácsolhatok ilyet. Az energiát viszont megpróbáljuk mi átadni nektek, például egy Jakarta slágerrel, ez az American Dream című lesz. Előtte itt van Cameron the Friends-el, 5 perccel 8:30 után.

like when you do it like.

0: Fleetwood Mac Greedy címűje szólt a rádió. Moston egy perc múlva lesz 3:49. A nagy melegben hűsíteni kell magunkat. Már ma is egyébként a folyadékpótlásról ugye nem szabad elfeledkezni. Na de azért brutálisan beindul majd a hőség a következő napokban és a hétvégén is. Szerintem a 40 foknak még azok sem igazán örülnek, akik a szabadságukat töltik vízparton vagy medence mellett, vagy abban inkább. Ráadásul valahogy arra is fel kell készítenünk magunkat, hogy ez nem egy-két napig lesz, hanem jó egy hétig, várhatóan csütörtöktől péntektől. Ennek ellenére biztos, hogy nem csak egy hűs helyen fogunk ücsörögni, hanem azért például hűsnedőket is kóstolgatunk egy jó kis rendezvényen. Idén is lesz Lellei Borhét 33. alkalommal. Pénteken kezdődik, és augusztus 9-éig a Balaton-Lellei Rendezvénypark ad helyszínt ennek. Több pincészet, borászat is bemutatkozik majd, illetve konkrétan a Lellei környék is. Látvány, víz, kelevíz, Balaton-Endréd és Igalis. Meg persze a finom italok mellett a zené lesz a főszerep. Weiss Viktor és Falusi Marian is érkezik majd a Lellei Borhétre, meg Oswald Marika, és lesz még számos produkció. A rendezvény ingyenes, tehát Balaton Lellén a Lellei Borhét péntektől vár mindenkit.
1: Kezdje a napot informatívan! Ez itt a Napra Kép.

és Christina Aguilera közös dalát hallgattuk a rádió mostan, a Feel This Moment címűt. Pitbull nemrég hazánkban járt, néhány nappal ezelőtt óriási hangulatú koncertet adott, a rajongók beszámolója szerint buli volt az egész. Na hát, Lenny Kravitz is érkezik hozzánk, ezen a hétvégén vasárnap fog koncertezni a Papp László Budapest Sportarénában, szóval az idei nyár egyik legforróbb zenei eseménye következik. Nálunk pedig a forró hangulat folytatódik, majd Rácz Gergő és Orsovai Reni dalával. Miért nem maradnátok aztán a legfrissebb hírek után is, hiszen én is ezt teszem. Lenny Kravitz az American Woman-nel érkezik most.

kezdje a napot informatívan. Ez itt a Napra Kész.

0: Ez volt a Naprakész. Reklám.
1: Nyáron irány a Balaton?
2: Na, és esténként kultkikötő.
1: Jó ötlet, mit nézzünk? Színház, koncert, gyerekprogram?
2: Bármit választunk, jó lesz. Már küldöm is a műsort.
0: kultkikötő.hu
3: Charity Go 4 már 8.590.000 forinttól a Kaposvárkár Kft-nél. Fix 2,9% THM-mel. Modern SUV, fejlett technológia, 7 év garancia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvárkár Kft. Pécsi utca 4 szám alatti Cherry szalonjába. A Rákóczi focipálya mellett. Cherry, kár lenne kihagyni.
4: Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Idén is pályázhatnak albérleti támogatásra a kaposvári egyetemisták. 5 új elektromos autó töltő létesül a magyar-horvát határ mentén. Köszöntöm a hallgatókat, 9 óra van. Serhalmi Krisztián vagyok, a Rádió Most híreivel. Idén is pályázhatnak albérleti támogatásra az önkormányzatnál azok a kaposvári egyetemisták és főiskolások, akik más városban tanulnak. A segítséget azok a kaposvári lakóhelyen rendelkező nappali tagozatos hallgatók igényelhetik, akik első diplomájukat szerzik, és nem kaptak kollégiumi férőhelyet, ezért albérletben laknak. A pályázathoz csatolni kell a kollégiumi elutasításról szóló igazolást és az albérleti szerződést is. A kérelmeket szeptember 4-én péntek délig lehet benyújtani, a szükséges nyomtatványok pedig a kaposvár.hu oldalon és a polgármesteri hivatal szociális irodáján érhetők el. 5 új elektromos töltő létesül a magyar-horvát határ mentén egy új fejlesztési program keretében. A Somogy vármegyei önkormányzat közlése szerint a projekt célja, hogy a vidéki és határmenti térségben is könnyebben használhatók legyenek az elektromos járművek. Somogyban Gyékényesen és Vízváron épül egy-egy új töltőállomás, emellett 3 Horvátországban létesül. Szonnenbent Pált választotta alkotmánybíróvá az országgyűlés. Az ELTE állam és jogtudományi karának tanszékvezető egyetemi tanárát titkos szavazáson 9 évre választották meg a testület tagjává. A parlamentnek azért kellett új alkotmánybíróról döntenie, mert a jogszabályi változások miatt Hende Csaba megbízatása megszűnik. Szonnenbent Pál alkotmány- és nemzetközi jogászként korábban az alkotmánybíróságon, valamint köztársasági elnöki tanácsadóként is dolgozott. Újabb 22 milliárd forint jut a kistelepülések fejlesztésére a Magyar Falu programban, erről számolt be Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter. Közlése szerint a támogatásra az 5000 fő alatti települések számíthatnak. A forrásból utak, járdák és vízelvezető rendszerek újulhatnak meg, emellett önkormányzati épületek felújítására és a helyi közszolgáltatások fejlesztésére is lehetőség nyílik. A miniszter szerint a támogatásokat szakmai alapon a leginkább rászoruló települések kapják meg. Részleges napfogyatkozás lesz látható Magyarországról augusztus 12-én. Európa egyes részein, például Izlandon és Észak-Spanyolországban teljes napfogyatkozás figyelhető majd meg, hazánkból azonban csak részleges lesz a jelenség. Kaposváron a fogyatkozás 19 óra 24 perckor kezdődik. A legnagyobb még látható fázisát este 8 óra után néhány másodperccel éri el, amikor a nap korongjának mintegy 61%-át takarja majd a hold.
0: Időjárás jelentés.
5: Ma már megnyugszik a légkör, száraz napos időnk lesz, de további melegedés még nem várható. A nappali csúcsérték 30 fok környékén alakul. Szerdán már országos kánikula, majd csütörtökön 35 fokos hőség várható, és a felmelegedés ezt követően sem áll meg.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Győrti Betta.
6: Egy pár perccel 9 óra után nem tudom már, van-e akinek szívják a vérét, bármivel is. Hát fogjuk mi is a tiéteket egy vámpírral. Olivia Rodrigo érkezik a Vampire című dalával, Neo Dance Right Now című újdonsága után, de még a Bross is beugrott hozzánk.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

Slágert hallgattunk a rádió moston. Nem sokára újabb programajánlatokkal érkezem. A kultikmozi kínálatát is rendszeresen megosztjuk veletek. Jó hely, de milyen jó volt régen a kertmozi vagy autós mozi, amikor a szabad ég alatt egészen különleges környezetben lehetett valamilyen jó kis filmet megnézni. Hát lesz erre lehetőség itt Kaposváron a nyár végén. Előre szólok, csak hogy a dátumot bevéssétek. Egy hangulatos, akár randi estére. Augusztus 28-a, 6 óra az első időpont. Klasszikus magyar filmekkel várnak benneteket egyébként a Bíborligetben egy kis kertmozizásra. Valami Amerika 1 lesz akkor megtekinthető is. Este 8-tól a Tini Baba. Ülő alkalmatosságot mindenki vigyen magával. Természetesen a kertmozizás ingyenes lesz, a nevetés pedig garantált. Mint ahogy nálunk a változatos zenei kínálat. Kissy and the Sunshine Band érkezik nem sokára Kylie Minogue után.

0: Programajánló.
1: Utazás és irodalom. Simonné dr. Pallos Piroska nyugalmazott egyetemi docens és Simon Csaba nyugalmazott hosszújáratú hajóskapitány élményeit ismerhetjük meg ma a Takács Gyula Emlékházban délután 2 órától, és akiknek kalandos utunk során végig a nyomában leszünk, Mikes Kelemen, Móra Ferenc, Orhan Pamuk és Elif Safak írók. A részvétel ingyenes. A Kultik moziba ma délután 13:30-tól várnak benneteket. A Vajana, az Odüsszeia, a Motor City, a Minyonok és szörnyek, a Toy Story 5, a Momo, a Megszállottság vagy a Meghívás című filmekre. Csütörtöktől az újdonság Pókember vadonatúj napcím fantasy lesz majd a Kultikban. A Zselici Csillagpark holnap 10 és délután 5 óra között lesz ismét nyitva. Minden látogató számára a kisgyermekeket is várják. Aztán pedig majd csütörtökön délután 1-től pénteken és szombaton pedig délután 4 órától az éjszakai távcsöves bemutatókra mindig érdeklődjetek, hogy van-e még szabad hely. Várnak minden gyerkőcöt egy kis kacagásra ismét a Takács Gyula könyvtárba csütörtökön, a Hangerdő koncertezik majd 10 órától, 11 órától pedig kézműves foglalkozás kezdődik. Csütörtökön ismét lesz jótékony handicap futás, ezúttal a Kinizsi lakótelepi futókörnél 6 órára várnak mindenkit. A Kult kikötőben a gyerkőcöket Süsű és barátai, Pöttyös Panni és Kockás Peti, a Varázsházikó és a Kuka Szörny című előadások várják a héten Balatonföldváron, Balatonbogláron és Balatonszárszón. A felnőtt előadások között pedig a Pál utcai fiúk című előadás várja Balatonszárszón az érdeklődőket, Földváron a Beck Grecsó Duó új estje, Balatonbogláron a Nemzeti Ifjúsági Zenekar koncertezik majd, még az Ekroid Gyilkosság című Agatha Christie darab is műsora kerül a héten.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most! Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Remélem felkötöttétek a rakétákat.
3: Óriási fekete lyuk tántong a gondolataimban.
2: De őszinte volt ez, Vilcsikém.
3: Hát azt akartam mondani a fejemben, de az nagyon-nagyon öngól. De hát én megnéztem a Google-be, és nincs Plutó.
2: Én mondtam neked, hogy nincs Plutó.
3: Merkur, Vénusz, Föld, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, és úgy tanultuk Plutó.
2: Igen, de hát ez már rég volt, amikor mi
3: hova tűnt?
2: Igaz,
3: neked vagy
2: van egy
3: csillagászati haverod. Létszest, kérdezd meg tőle, hova tűnt a Plutó.
2: Amikor néha nem vagy itt, akkor bejön a Laci, és például mesélt a Plutóról, hogy mikor szűnt meg bolygónak lenni, miért szűnt meg bolygónak lenni, és ki volt az, aki eltávolította a bolygók lajstromából.
3: Az oroszok?
2: Nem,
3: az amerikai.
2: Nem, egy amerikai csillagász. Neil deGrasse Tyson.
3: Na, én megkeresem.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

0: szavazom.
1: Marshmallow és Kim Brown gondoskodott a My Sony című dalával arról, hogy jól érezzük magunkat, kellemes érzések kavarogjanak bennünk, és a Coldplay is erre fog vállalkozni, a Good Feelings című dalával nem sokára meghallgatjuk, mint ahogy a Halott pénz szívedből minden kell címűjét, de kell még előtte egy Destiny's Child-dal is, ez a Survivor. Külön küldöm mindenkinek, akinek előre láthatólag ma nehéz napja lesz. Túlélők vagytok.

Padlón vagy, úgy érzed padlón vagy? Nem, nem lehetsz a padlón ma, gyere emeld a fejed. Dolgod van, gyere föl, velem, menjünk együtt, gyere föl, velem. Nem tehetjük, hogy nem adunk bele mindent, hiszen az élet úgyse vár.

0: Hírek most!
1: Retro hétvégére készül a MÁV. 12 éves kisfiút mentettek ki a hétvégén a Balatonból. Köszöntöm a hallgatókat, 10 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Retro hétvégére készül a MÁV augusztus első hétvégén a Dél-Dunántúlon. A Balatonnál, illetve Kaposváron és környékén nosztalgia vonatok és autóbuszok várják az utasokat. A legkülönlegesebb program a legendás 424-es gőzmozdonnyal közlekedő Zobák Express lesz, amely Kaposvárról Komlón át Dombóvárra viszi az utasokat. A Kaposvár Siófok, a Kaposvár Fonyód és a Dombóvár-Kaposvár Gyékényes vasútvonalakon közlekedő menetrend szerinti járatokon a 60-as, 70-es, 80-as és 90-es éveket idéző szerelvények állnak forgalomba. 12 embert mentettek ki a Balatonból hétvégén a vízirendőrök. Az erőszél miatt 7 esetben kellett segítséget nyújtaniuk, többek között elsodródott szemposoknak, egy irányíthatatlanná vált vitorlásnak és egy zátonyra futott kis hajónak. Fonyódnál egy 12 éves kisfiút is kimentettek a vízből, akit a szél a gumicsónakjával együtt elsodort a partról. A fiú kiugrott a csónakból és úszva próbált visszajutni, de a rendőrök időben rátaláltak, majd épségben átadták az édesapjának. 5%-ra csökkenti a tűzifa áfáját a kormány. Magyar Péter miniszterelnök erről hétfőn beszélt a parlamentben, és közlése szerint az intézkedés ősszel léphet életbe, mellyel a jelenlegi 27%-os áfa jelentősen mérséklődik. A kormány szerint ezzel mintegy 1,5 millió részben vagy teljes egészében tűzifával fűtőháztartást szeretnének támogatni. A kabinet nemrég arról is döntött, hogy szeptember 1-től megszűnik a vényköteles gyógyszerek eddigi 5%-os áfája, így azok áfamentessé válnak. Július 31-től újraindítja budapesti járatait a Fly Dubai. A légitársaság a közel-keleti biztonsági helyzet miatt tavasszal felfüggesztette a Budapest és Dubaj közötti közvetlen járatokat, most azonban ismét elindítja az útvonalat. Július végétől hetente 3-szor szerdán, pénteken és vasárnap közlekednek a gépek, majd október 25-től már minden nap lehet közvetlenül utazni a két város között. A dubai átszállással a légitársaság több mint 120 úti célja is elérhető. Felújítva tér vissza a mozikba a Queen legendás budapesti koncertjéről készült film. Az 1986-os Népstadion koncert 4K-s változatának világpremierje szeptember 15-én lesz a Budapest klasszikus film maratonon, országosan pedig októberben kerül a mozikba. A felújított film nem csak a teljes koncertet, hanem a zenekar budapesti tartózkodásáról készült felvételeket is tartalmazza. A Queen volt az első nyugati együttes, amely a Vasfüggöny mögött Magyarországon adott koncertet, amelyet mintegy 80 ezer néző látott a helyszínen.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma már megnyugszik a légkör, száraz napos időnk lesz, de további melegedés még nem várható. A nappali csúcsérték 30 fok környékén alakul. Szerdán már országos kánikula, majd csütörtökön 35 fokos hűség várható, és a felmelegedés ezt követően sem áll meg.
0: Időjárás jelentést hallottak
2: a Rádió Most stúdiójában.
0: Györfi Betta.
3: Talán te is nyomod a gázt, csak óvatosan, bár most annyian nem teszik ezt a városban, ahogy a reggeli közlekedési info során is elhangzott, és ez látszik is, sokkal kisebb a forgalom most Kaposváron, de jön a Kuplung, így nyomod a gázt majd Eva Max Million Dollar Baby című dala után.

legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is. Ve.

A Lilla Mix dala volt ez, a Breakup Song című a rádió. Moston 3 percen múlt el 4:11. Csak jóslatokról fog szólni a következő fél óra, mert hogy az időjárásról is lesz szó, illetve a napi horoszkópot is hozom július 28-án. A kérdés az lesz, a szívünkre vagy az eszünkre hallgatunk. Tanácsokat is hozok, meg mindjárt egy Depeche Mode slágert, a Follow the Flow is érkezik, most pedig Amy Winehouse énekel, ez a Valerie.

0: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentés.
2: 27 fok körül állnak a hőmérők 10:30 környékén, és még emelkedni fognak 30 fokig maximum. Ez egy elviselhetően meleg, kellemes nyári nap lesz, szikrázó napsütéssel. Felhők nem érkeznek a továbbiakban sem, éjszaka sem. Még fel tud frissülni, azért majd a levegő holnap hajnalra 17 fokot ígérnek. Délutára viszont már szerdán 33 fokot, és a héten nem ez lesz a legdurvább. Csütörtökön és pénteken 35-36 fok lesz, az augusztus pedig 39-40 fokkal robban be szombaton majd. És tartósan itt is marad velünk körülbelül egy hétig. A hajnalok onnantól 22-23 fokosak lesznek.
0: Az időjárás jelentést a DM támogatta, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentést hallotta. Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.

0: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: Július 28-ára leföldelt racionális energiákat jeleznek nekünk, de ellentmondásos hatások is érnek bennünket. A racionális érvek mellé jönnek az érzések, és most inkább a szívünkre kellene hallgatnunk, mondják. A Kosnak azt írják, hogy ma olyan döntési helyzetben találhatod magad, ahol az eszed más diktál, mint amit legbelül érzel. Könnyen magadra vehetsz olyan elvárást, ami valójában nem is a te terhed. Figyelj arra a belső hangra, amely megmutatja, mit tenne igazán boldoggá. Kedves Bika, ma egy kapcsolatodban lehet fontos szerepe annak, hogy mit mondasz ki, és mit tartasz inkább magadban. Félreérthető helyzet alakulhat ki, ha túlságosan ragaszkodsz a logikus érvekhez. A szeretet teljes gesztusok viszont sok mindent helyrehozhatnak, és egy kellemes meglepetés is érhet. Az ikrek, könnyen előfordulhat, hogy ma túl sokat vár el magától. Fegyelmezett leszel, viszont az is látszik, hogy közben az érzelmeid is szeretnének figyelmet kapni. Ha valaki közel áll hozzád, most egy őszinte beszélgetés tényleg felszabadító hatással lesz rád. A rák ma különösen érzékenyen reagálhat a környezete visszajelzéseire. Egy beszélgetés során könnyen úgy érezheted, hogy számon kérnek, vagy túl sokat várnak tőled, és ez most nagyon veszélyes. A megoldást az jelentheti, ha sikeresen meghúzod a határaidat.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik. Itt az ideje, hogy minket hallgass. Rádió Most. FM 91.2.

0: Most kiderül. Horoszkóp.
1: Az oroszlánnak ma érdemes kicsit lassítania, mert egy döntésnél könnyen túlzottan a kötelességeidre figyelhetsz. Közben valaki olyan érzéseket mutathat feléd, amelyekből erőt meríthetsz. A mai nap egyik legszebb pillanata akkor jöhet, amikor végre elengeded a megfelelési kényszert. A szűznek ma különösen szépen támogatják az érzelmi életét az égiek. Egy kellemetlennek induló beszélgetésben félreértés alakulhat ki, de hamar kiderülhet, hogy sokkal fontosabbak vagytok egymásnak, mint azt egy pillanatnyi vita alapján gondolnád. Engedd, hogy a kedvesség vezessen. A mérleget a mai napon valaki elvárásai könnyen nyomás alá helyezhetik. Lehet, hogy fejben már pontosan tudod, mi lenne a helyes döntés, közben azonban, ha szívedre hallgatsz, másképp döntenél. Egy szeretett ember reakciója segíthet tisztábban látni, és rájöhetsz, hogy az érzelmeidre is érdemes hallgatnod. Kedves Skorpió, munka vagy magánélet terén is adódhat olyan helyzet, amelyben nehéz összeegyeztetni a kötelességeidet azzal, amire igazából vágysz. Ne legyél túl szigorú önmagaddal, sőt, most érdemes legalább akkora teret engedni az érzelmi igényeidnek, mint a kötelességeknek.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik. Velünk gyorsabban megy a munka. Rádió most!

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: A Nyilasnak azt írják, hogy egy beszélgetésben ma könnyen elveszett a lényeg a félreérthető mondatok között. Talán valaki mást ért a szavaid alatt, mint amit te valójában mondani szeretnél. Ha megőrzöd a nyitottságodat, egy kellemes érzelmi élmény végül segít helyreállítani a harmóniát. A bakba ma különösen erősen működik a józan mérlegelés, mégis lehet egy helyzet, amikor a szíved olyan irányba húz, amit elsőre nem tartasz elég racionálisnak. Egy közeli kapcsolatban most érdemes lehet az érzéseidre hagyatkoznod, mert fontos megerősítést kaphat. Kedves vízöntő, ma könnyen belefáradhatsz abba, hogy minden helyzetben a tökéletes megoldást keresed. Egy hozzád közel álló ember reakciója viszont megmutathatja, hogy néha az egyszerű, őszinte válasz a legjobb. Hallgass az intuíciódra, amit az elsőre jelez, az lesz a legjobb megoldás. A halak jegyűnek ma különösen erősek lehetnek a megérzései, ezért érdemes odafigyelned arra is, amit nem lehet logikusan megmagyarázni. Egy beszélgetés során félreértés adódhat, de a valódi érzések hamarabb felszínre kerülhetnek. Ha hallgatsz a szívedre, egy olyan felismeréshez juthatsz, amely

0: megnyugtat és megerősít.
1: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz, több évtizedek Kaposváron.
3: A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

Ariana Grande énekelt a rádió moston Twilight Zone címmel. A folytatásban egy kis sláger következik még a hírek előtt és az én búcsúm. De csak holnapig, 11 órakor találkozhatunk, és ezúttal szerdán is lesz lehetőségünk közös rádiózásra. A következő órákban már Szabival lesztek, és a legnagyobb slágerekkel. Györfi Bettát hallottátok, szép napot, minden jót!

0: Reklám.
1: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén. Cherry Tiggo 4. Már 8.590.000 forinttól a Kaposvárkár Kft-nél. Fix 2,9% THM-mel. Modern SUV. Fejlett technológia. 7 év garancia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvárkár Kft. Pécsi utca 4 szám alatti Cherry szalonjába. A Rákóczi focipálya mellett. Cherry. Kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
2: 5 új elektromos autótöltő létesül a magyar-horvát határ mentén. Elfutott a vétkes sofőr, aki részegen, jogosítvány nélkül balesetezett Nagyberkiben. Köszöntöm a hallgatókat, 11 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. 5 új elektromos töltő létesül a magyar-horvát határ mentén egy új fejlesztési program keretében. A Somogyvár megyei önkormányzat közlése szerint a projekt célja, hogy a vidéki és határmenti térségben is könnyebben használhatók legyenek az elektromos járművek. Somogyban Gyékényesen és Vízváron épül egy-egy új töltőállomás, emellett 3 Horvátországban létesül. Részegen okozott balesetet egy 30 éves férfi szombat este Nagyberkiben, majd futva elmenekült a helyszínről. A sofőr egy parkoló autó kikerülése közben összeütközött egy szabályosan közlekedő teherautóval, majd egy másik parkoló autónak is neki csapódott. A rendőrök néhány percen belül elfogták a férfit, akiről az is kiderült, hogy korábban eltiltották a járművezetéstől. A férfi ellen eljárás indult. 155 gyors hajtót szűrtek ki a rendőrök egyetlen nap alatt Siófok és Fonyód térségében. A hatóság pénteken 8 órás sebességellenőrzést tartott, amely során több mint 10.000 járművet mértek be. Ebből 155-en lépték túl a megengedett sebességet, velük szemben intézkedtek a rendőrök. A hatóság ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a gyors hajtás továbbra is a súlyos közlekedési balesetek egyik legfőbb oka. Bryce Fettyennel vált teljessé a finn Kaposvár férfi röplabda csapatának kerete a 2026-2027-es szezonra. A 22 éves 201 cm magas amerikai feladóátló a McKendree Egyetem együttesétől érkezik, és 2 éves szerződést kötött a klubbal. Fettyent már középiskolásként Nevada állam egyik legtehetségesebb röplabdázójaként tartották számon. Újabb 22 milliárd forint jut a kistelepülések fejlesztésére a Magyar Falu programban, erről számolt be Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter. Közlése szerint a támogatásra az 5000 fő alatti települések számíthatnak. A forrásból utak, járdák és vízelvezető rendszerek újulhatnak meg, emellett önkormányzati épületek felújítására és a helyi közszolgáltatások fejlesztésére is lehetőség nyílik. A miniszter szerint a támogatásokat szakmai alapon a leginkább rászoruló települések kapják meg. 100 éves Ford T-modell érkezett a Budapesti Magyar Nemzeti Múzeumba. A veterán autót daruval emelték be az épületbe, ahol csütörtöktől az Amerikai Álom című időszaki kiállításon láthatják a látogatók. A jármű különlegessége, hogy a tervezésében 2 magyar mérnök, Galamb József és Farkas Jenő is részt vett, ráadásul ma is üzemképes. A tárlat az Amerikába kivándorolt magyarok történetét mutatja be, és november 1-ig látogatható.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma már száraz napos időnk lesz, mérsékelten meleggel. A nappali csúcsérték 30 fok környékén alakul. Szerdán már országos kánikula, majd csütörtökön 35 fokos hőség várható, és a felmelegedés ezt követően sem áll meg.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

lendületet és az energiát az előző Linkin Parktól. Ez volt az Up From The Bottom itt a 91.2 Rádió Moston. Kellemes és vidám keddet kívánok nektek a délelőtt utolsó órájában, 4:12-kor a mikrofonnál Horváth Szabit halljátok. 17 óráig leszek a mikrofonnál, elérhetőségünk pedig aktív a kinentől, használjátok, várom a közlekedési információkat is, ha vannak. 0670 32 32 355, ez tehát a telefon, SMS és Viber számunk. A leghűsítőbb slágerek jönnek a folytatásban, és mindjárt itt lesz Rehab és a Sophie and the Giants az All Night-tal, előtte pedig érkezik 2011-ből Bruno Mars dala, már is itt van az It Will Rain.

0: Shakira és Burna Boy hozta a slágerlisták éléről a Die Die című felvételt ide a Rádió Mostra, hamarosan pedig Tiesto felvétele érkezik a Lélo. Teljes egészében egy nagyon rövid ajánlót követően érkezik a dal itt a Rádió Moston.
1: A pillanat a tiéd. Rádió Most. Műsorajánló.
2: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
1: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

Ura Kitör és Cecilia Krull hozta My Life is Going On. Ida 91.2 rádió mostra egy perccel múlt el 3:42, folytatódik a Kacagó csütörtökök program sorozat a gyermekkönyvtárban. Vidámzenés és kézműves délelőttökkel várják a gyermekeket 5 éves kortól. Holnap után csütörtökön július 30-án a Hangerdő koncertjével 10 és 11 óra között, 11 és dél között pedig kézműves foglalkozás lesz. Csoportoknak regisztráció szükséges a 0670-478-5076-os telefonszámon. S ajánlom figyelmetekbe még a Felsőmocsoládi falunapot is, ami jövő héten szombaton augusztus 8-án lesz majd a Hősök tere 1-es szám alatt Felsőmocsoládon. A program a főzőversennyel indul, ami reggel 8 órára datálható, és 13 órakor kezdődik a megnyitó, utána pedig a főzőverseny eredmény hirdetésére kerül sor. A színpadi programok 13-15-kor kezdődnek Kis Dániel fellépésével, őt követi a sorban 2:45-tól Bodonyi Bea, az Ametisztáns csoport is érkezik 15-15-től, majd Megyes Csaba énekel 16 órától, a Rider koncert 17 órakor kezdődik, utána pedig este 7 órakor a sztárvendég Tajti Boy lesz, majd éjszakában nyúlóan diszkó lesz, napjaink a közelmúlt és a régebmúlt legkedveltebb diszkózenével. Mindezt át jövő héten szombaton, augusztus 8-án a Felsőmocsoládi falunapon várnak mindenkit sok szeretettel. Itt a rádió moston pedig megyünk tovább Teddy Swims dalával, a Bad Dreams cíművel, délben pedig Krisztián érkezik majd a legfrissebb hírekkel, infókkal.

0: help it. I want every bit of you. I guess I'm selfish.
1: Ezt az órát és a délelőtt Justin Timberlake dala zárta a Selfish 2024-ből, a következő órában pedig már a Siesta óra érkezik, benne pedig olyan slágerek jönnek majd, mint Katy Perry és a Daisies. Az örök zöldek közül 1996-ból érkezik Whitney Houston sláger a Step by Step. Step by Step. És hamarosan indul az óra Afrojack és Eva Simons dalával a Takeover Control-lal. Megadjuk a kellő lendületet és energiát a délután kezdéséhez is a folytatásban itt a 91.2 Rádió Moston. Elérhetőségünket ne felejtsétek el, ez a 0670-32-32-355, ahová várom a közlekedési információkat, és természetesen az egyéb jellegű üzeneteket is, például lehet ünnepelteket köszönteni, rokonokat, barátokat és ismerősöket egyaránt. A folytatásban pedig egy rövid kereskedelmi kitérő érkezik, utána pedig pontban déli 12 órakor Krisztián kollégám hozza a legfrissebb híreket, információkat, amik városunkhoz, kishazánkhoz és a nagyvilághoz kapcsolható.
2: A pillanat a tiéd. Rádió Most. Reklám.
3: Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
2: Reklám hangzott el. Hírek most.
4: Retro hétvégére készül a MÁV. 5 új elektromos autótöltő létesül a magyar-horvát határ mentén. Köszöntöm a hallgatókat. Déli 12 óra van. Cserhamik Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Retro hétvégére készül a MÁV augusztus első hétvégén a Dél-Dunántúlon. A Balatonnál, illetve Kaposváron és környékén nosztalgia vonatok és autóbuszok várják az utasokat. A legkülönlegesebb program a legendás 424-es gőzmozdonnyal közlekedő Zobák Express lesz, amely Kaposvárról Komlón át Dombóvárra viszi az utasokat. A Kaposvár Siófok, a Kaposvár Fonyód és a Dombóvár Kaposvár Gyékényes vasútvonalakon közlekedő menetrend szerinti járatokon a 60-as, 70-es, 80-as és 90-es éveket idéző szerelvények állnak forgalomba. 5 új elektromos töltő létesül a magyar-horvát határ mentén egy új fejlesztési program keretében. A Somogy vármegyei önkormányzat közlése szerint a projekt célja, hogy a vidéki és határmenti térségben is könnyebben használhatók legyenek az elektromos járművek. Somogyban Gyékényesen és Vízváron épül egy-egy új töltőállomás, emellett 3 Horvátországban létesül. Szonnembent Pált választotta alkotmánybíróvá az országgyűlés. Az ELTE állam és jogtudományi karának tanszékvezető egyetemi tanárát titkos szavazáson 9 évre választották meg a testület tagjává. A parlamentnek azért kellett új alkotmánybíróról döntenie, mert a jogszabályi változások miatt Hende Csoma megbízatása megszűnik. Szonnembent Pál alkotmány- és nemzetközi jogászként korábban az alkotmánybíróságon, valamint köztársasági elnöki tanácsadóként is dolgozott. 5%-ra csökkenti a tűzifa áfáját a kormány. Magyar Péter miniszterelnök erről hétfőn beszélt a parlamentben, és közlése szerint az intézkedés ősszel léphet életbe, mellyel a jelenlegi 27%-os áfa jelentősen mérséklődik. A kormány szerint ezzel mintegy 1,5 millió részben vagy teljes egészében tűzifával fűtőháztartást szeretnének támogatni. A kabinet nemrég arról is döntött, hogy szeptember 1-től megszűnik a vényköteles gyógyszerek eddigi 5%-os áfája, így azok áfamentessé válnak. Több mint 160 ezeren mondták el véleményüket a közlekedési szabályok szigorításáról. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium közlése szerint a társadalmi egyeztetés résztvevői határozottabb fellépést várnak az illegális gyorsulási versenyekkel, a kirívó gyors hajtókkal és a visszaeső szabályszegőkkel szemben. Sokan támogatják az átlagsebességmérés bevezetését, valamint a buszsávok és a vasúti átjárók szabályainak kamerás ellenőrzését is. A kérdőív szeptember 9-ig tölthető ki a kormány.hu/közlekedés biztonság oldalon.
2: Időjárás jelentés.
4: Délután is száraz, napos, mérsékelten meleg időnk lesz. A hőmérséklet 30 fok környékén tetőzik. Szerdától tovább fokozódik a kánikula, csütörtökön már 35, a hétvégén pedig 37 fok is lehet majd Csomogyban. Az éjszakák sem hoznak felfrissülést, és esőre sem számíthatunk. Végig szikrázó napsütés lesz.
2: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

A pillanat a tiéd. Rádió Most.

Itt a rádió most a nem csak napjaink és a közelmúlt legkedveltebb slágerei kapnak teret, hanem a régebbi idők kedvenc dalai is. Ennek ékes bizonyítéka volt az előző 1999-es Tom Jones és Mouse Steve felvétel, a Sex Bomb, ami egyébként napjainkban is igen nagy népszerűségnek örvend a különböző retro bulikban itt Kaposváron és környékén is, illetve mindenhol máshol is. Itt a rádió mostan pedig ez már a Siestóra, amikor zenei kínálatunkból jönnek a legkönnyedebb és leghangulatosabb dallamok, és elérhetőségünk pedig a 0670 32 32 355, ami telefon, SMS és Viber szám, és várom a közlekedési információkat és az egyéb jellegű üzeneteket is. Ha pedig most ebédeltek, akkor nagyon jó étvágyat kívánok hozzá. A leghűsítőbb slágerek jönnek a folytatásban, és most például Lizzo dala, ez az A Bad Damn Time.

0: hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

0: Egy csipetnyi elektronika az ebéd mellé. Ez volt Calvin Harris és Clementine Douglas közös a Blessings 2025-ből a tavalyi évből itt a 91.2 rádió. Mostan 2 perccel vagyunk fél egy előtt. Július 28-ától, tehát a mai naptól pedig tovább emelkedik az üzemanyagok nagy kereskedelmi ára. A benzin bruttó 2 forinttal, míg a gázolaj bruttó 5 forinttal drágul, írja a holtankolja.hu. A nagy kereskedelmi árváltozás ugyanakkor ugye nem jelenti automatikusan azt, hogy a töltőállomásokon is ugyanekkora mértékű áremelkedés jelenik meg. Az elmúlt két hét tapasztalatai alapján a MOL és a többi nagyhálózat nem érvényesítette teljes egészében a nagykereskedelmi drágulást a kiskereskedelmi árakban. A mai napon tehát a 95-ös benzin literjét várhatóan 600 forintért, a gázolaj literjét pedig 624 forintért tankolhatjuk, és még egyszer kihangsúlyozom, hogy a különböző töltőállomások árai között 10 akár 20 forintos különbséget is tapasztalhatunk, és ugye ott vannak az autópályák mellett található töltőállomások is, melyeknek árai ezeknél az áraknál jóval borsosabbak, ott akár 50-60 forinttal is drágábbak kerülhet az üzemanyag. Itt a rádió mostan pedig a Siestóra egy rövid ajánlót követően Mika slágerével folytatódik, hamarosan érkezik a Grace Kelly.
1: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a rádió moston. Műsorajánlót hallotta.
2: Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió most. Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

napon szólnak a legjobb zenék itt a Rádió Most FM 91.2-n, 2 perccel vagyunk 3/4 egy előtt. A Cleveland Clinic bőrgyógyásza szerint a fürdőlepedőket hetente legalább egyszer ki kell mosni a megfelelő higiénia érdekében. Párás fürdőszobában vagy betegség idején a heti kétszeri csere is indokolt lehet a fertőzések elkerülése véget. Ugye gondolom ismerős az az érzés, amikor a reggeli zuhany után a csak félig megszáradt enyhén dohosszagú törölközőbe burkolózik az ember, és megpróbálja elhitetni magával, hogy ez még teljesen oké, hiszen tegnap is tiszta volt, amikor használtuk. Nos, hát rossz hírünk van, ugye az a nedves textildarab valójában egy virágzó ökoszisztéma, egy baktérium és gomba paradicsom, ami csak arra vár, hogy visszaköltözzön az ember bőrére. Tegyünk végre rendet a fejekben, bár a megoldás sokaknak valószínűleg ugye nem fog tetszeni, de a szakértői ajánlás kíméletlen, a fürdőlepedőket tehát hetente legalább egyszer, de a helyzet úgy hoz, akár kétszer is ki kell mosni. A törölközők két használat között képtelen teljesen megszáradni, vagy ha valaki a háztartásban ugye éppen betegséggel küzd, a heti egy-két mosás szabálya azonnal felülíródik, ha pedig a törölközőknek már jellegzetes kellemetlen szaga van, akkor nincs több kérdés, az a mikroorganizmusok elszaporodásának egyértelmű jele, és a textiliának azonnal a mosógépben a helye, függetlenül attól, hogy hány napja van használatban. Ez az a pont, ahol a dolog kezd egyébként kellemetlenné válni. A ritkán mosott törölköző ugyanis nem csak egy esztétikai probléma, hanem komoly egészségügyi kockázat is. Aktívan hozzájárulhat ugyanis makacsgombás fertőzésekhez, például a lábgomba terjedéséhez, súlyosbíthatja az eksztrémás vagy az atópiás dermatitis tüneteit, és általánosságban növeli a bakteriális és

vírusos fertőzések kockázatát. A törölköző szálai között nem csak a víz, hanem az elhalt hámsejtek és a bőr természetes zsíradéka is megragad, ami tökéletes táptalajt biztosít a láthatatlan betolakodóknak. A megelőzés kulcsa a napi rutinban rejlik, tehát minden egyes használat után a törölközőt úgy kell kiteríteni, hogy a levegő mindenhol érje és teljesen ki tudjon száradni. A kampóra gyűrt nedves textília a legrosszabb, amit tehetünk. A gyerekeknek mindenképpen érdemes saját törölközőt biztosítani, az arctörölköző megosztása pedig alapvetően tilos. A háztartási higiénia más területein is hasonló a helyzet, a fürdőszobai textíliák, például a törölközők és a fürdőszoba szőnyegek együttmosása a padlóról származó kórokozókat viheti át a bőrrel érintkező anyagra, emellett a mosogató szivacsok extrém baktérium terhelése, vagy a fehérnemük nem elég gyakori cseréje mind ugyanarra a problémára mutatnak rá, tehát a látszólag tiszta felületek és textíliák könnyen válhatnak a kórokozók gócpontjaivá, ezeket tehát érdemes szem előtt tartani. Pláne mondom ezt azért, mert ugye most visszatér a kánikulai forróság, 40 fok és esetenként annál magasabb hőmérsékleti csúcsok is várhatók a következő napokban. Ez pedig még inkább meleg ágya lesz majd a baktériumok és vírusok elszaporodásának. Úgyhogy csak óvatosan, itt a rádió Moston pedig Ákos Dalával megyünk tovább a Tükör cíművel, délután 1 órakor pedig Krisztián érkezik a legfrissebb hírekkel, információkkal.

0: Reklám.
1: A név ismerős, a szemlélet megújult. Kaposvár legnagyobb magánegészségügyi intézménye ismét helyi kézben, és mostantól újra Kapos Medikál néven várja pácienseit. Új lendülettel, még több fejlesztéssel, változatlan elkötelezettséggel. És ezt szeretnénk önnel is megünnepelni. Augusztus 31-ig minden páciensünk 30-40% kedvezményértékű ajándékot kap. Kapos Medikál. Régi ismerős, új kezdet az egészség szolgálatában.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Rollertolvajt keresnek a kaposvári rendőrök. A Szeged korábbi irányítóját igazolta le a KKK. Köszöntöm a hallgatókat, 13 óra van. Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Rollertolvajt keresnek a kaposvári rendőrök. A hatóság közlése szerint egy férfi július 7-én délután 3:30 körül egy Búzavirág utcai társasház elől lopott el egy elektromos rollert. Az elkövetőről a térfigyelő kamerák felvételeket készítettek, és a képeket megosztotta a rendőrség. Azt kérik, hogy akik felismerik a tettest vagy információval rendelkeznek a lopás körülményeiről, azok jelentkezzenek a megyei főkapitányságon vagy a városi kapitányságon személyesen, de lehet bejelentést tenni telefonon, akár a 112-es segélyhívószámon is. A Szeged korábbi amerikai irányítóját igazolta le a Kométa KBG Kaposvári Kosárlabda Klub. Az együttes azt a Ryan Woolridge-ot szerződtette, aki a 2023-2024-es idényben játszott a Szedeáknál. A 29 éves játékos abban az idényben Magyar Kupa ezüstérmet szerzett a Szegeddel, és több mint 20.8 gólpasszos átlaga volt meccsenként. Woolridge az előző idényben az NBA tartalékbajnokságában szereplő Windy City Bullsnál játszott Chicagóban. Megszavazta az országgyűlés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozását. Az új szervezet feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, valamint a jogellenesen megszerzett vagyon visszaszerzésének támogatása lesz. A hivatal vizsgálhatja a jelentős közpénzfelhasználással kapcsolatos ügyeket, és bűncselekmény gyanúja esetén büntető eljárást indíthat. Csökkent a kereslet a Velencei tó környéki eladó ingatlanok iránt, amihez hozzájárulhat a tó alacsony vízállása is. Az ingatlan.com elemzése szerint az év első felében csaknem 7%-kal kevesebben érdeklődtek az eladó lakóingatlanok iránt, a nyaralók iránt pedig több mint 26%-kal esett vissza a kereslet. A szakértők szerint a tó vízszintjével kapcsolatos bizonytalanság miatt a térség egyre kevésbé üdülőövezetként, inkább Budapest és Székesfehérvár agglomerációjaként vonza a vásárlókat. Mamutfogat talált egy kislány a Tiszában. Az ős maradványra egy tiszarofi régészeti túrán bukkant rá, amelyet a rendkívül alacsony vízállás tett lehetővé. A szakemberek szerint ilyenkor olyan mederszakaszok is kutathatóvá válnak, amelyek máskor víz alatt vannak. A Tiszából nem csak őslénytani leletek, hanem római és törökkori emlékek is előkerülhetnek. Veszélyes potenciálnövelőket vont ki a forgalomból a fogyasztóvédelem. A vizsgálatok szerint 3 étrendkiegészítőként árult készítményben vényköteles gyógyszerek hatóanyagait mutatták ki. A hatóság szerint ezek súlyos egészségügyi kockázatot jelenthetnek, különösen bizonyos gyógyszerekkel együtt szedve. Az érintett termékek a Moon, a Gold Power Strong és a Marathon Plus Rapid.
0: Időjárás jelentés.
2: Délután is száraz, napos, mérsékelten meleg időnk lesz. A hőmérséklet 30 fok környékén tetőzik. Szerdától tovább fokozódik a kánikula, csütörtökön már 35, a hétvégén pedig 37 fok is lehet majd Csomogyban. Az éjszakák sem hoznak felfrissülést, és esőre sem számíthatunk. Végig szikrázó napsütés lesz.
0: Időjárás jelentést hallottak.
3: A Rádió Most stúdiójában Horváth Szabi.
4: Folytatjuk a délutánt itt a Rádió Moston, és jönnek a legnagyobb slágerek napjainkból, a közelmúltból és a régebb múltból egyaránt. Mindjárt jön a Chris Cross Amsterdam, Luise Sonza és Willy William közös újdonsága My Oh My, de előtte 1985-be vesszük az irányt, és indul az óra a Lionel Richie dalával, ez a Dancing on the Ceiling.

Ilyen napon szólnak a legjobb zenék itt a Rádió Most FM 91.2-n, 2 perccel vagyunk, 4:42 előtt, én Horváth Szabi vagyok. Az elmúlt időszakban sokakat foglalkoztatott a kérdés, hogy a jövőben valóban írhatnak-e felvényköteles gyógyszereket a gyógyszerészek. Egy Békés megyei gyógyszertár tájékoztatása szerint a szabályozás megszületett, de a változások csak később lépnek életbe, írja egyébként az acnews.hu. És bár a vonatkozó jogszabály már megjelent, a bevezetést elhalasztották, az új szabályok várhatóan 2027. január 1-én lépnek hatályba, mivel addig az informatikai rendszerek fejlesztésére és az új folyamatok kialakítására van szükség. Az új szabályozás nem ad általános gyógyszerfelírási jogot egyébként a gyógyszerészeknek, továbbra sem állíthatnak fel diagnózist, és nem kezdhetnek önállóan új gyógyszeres kezelést. A lehetőség elsősorban azoknak a betegeknek szól, akik régóta ugyanazt a gyógyszert szedik, állapotuk stabil, és a kezelést korábban orvos állította be. A változtatás célja, hogy a rendszeresen szedett készítményekhez könnyebben hozzájuthassanak azok a páciensek, akiknek a gyógyszere hosszú ideje változatlan. Ez különösen olyan helyzetekben jelentett ugye segítséget, amikor a házi orvos vagy a kezelő orvos átmenetileg nem elérhető, de a betegnek folytatnia kell a már beállított terápiát. A gyógyszerészek kizárólag meghatározott feltételek teljesülése esetén elektronikus recept formájában írhatnak fel majd készítményeket, ezt már a 24.hu írja. Számos gyógyszercsoport továbbra is kizárólag orvosi rendelése lesz elérhető. A rendszer több ellenőrzési pontot és korlátozást tartalmaz annak érdekében, hogy a betegek biztonsága ne sérüljön. Az orvosi diagnózis, az új kezelések megkezdése, valamint a nagyobb kockázatú gyógyszerek rendelése továbbra is az orvosok hatáskörébe tartozik. Az új szabályozás célja pedig nem az orvosok szerepének átvétele, hanem a krónikus betegek gyógyszerellátásának egyszerűbb és gördülékenyebb tétele. Itt a Rádió Moston pedig megyünk tovább a jó zenékkel, újabb időutazás jön, 1994-be utazunk vissza Krista Waters dalával, ez a 100% Pure Love.

0: Ez volt Aura Dijon és a Rock Mafia közös Friends itt a Rádió Most FM 91.2-n, hamarosan pedig Sunburn dalával megyünk tovább a Humbreaker-ről. Teljes egészében jön a dal, egy rövid ajánlót követően itt az FM 91.2-n.
1: Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Már az űrben is hajtottak végre katonai hadgyakorlatot. Igaz vagy hamis?
3: Nem igaz, nem igaz. Akkor csesztünk rá, hogy ott is elkezdek gyakorlatozni.
2: Sajnos igaz. Az amerikai űrhaderő legújabb kísérlete a Victus Haze. Ennek során két műhold hajtott végre egymás ellen irányuló manővereket föld körüli pályán. Magyarul kergetőztek ott egy kicsit a műholdak.
3: Ott nem tudnak helyszínelni. 112? Halló, halló, szeretnék bejelenteni egy kottanást.
4: A csillagközi térben. Tudnak küldeni egy járőrt?
3: Ez a Sputnik nem adta meg az elsőséget.
2: Aztán utána csörög a NASA-n a telefon, jó napot kívánok, én vagyok a kárszakértő, mikor mehetnék megnézni?
1: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Reklám.
1: 30-án 30%.
2: Most érdemes új szemüveget választani. E hónap 30-án az Optic World Exclusive-ban 30% kedvezményt kap minden szemüveglencsére, megjelölt napszemüvegre és optikai keretre. Válogasson Ray-Ban, Oakley, Calvin Klein vagy Gucci modellek közül. Találkozzunk Kaposváron a Tesco üzletsoron.
0: Reklám hangzott el. A pillanat a tiéd. Rádió most.

Rádió most.

Ez volt a Milli Vanillis sláger 1988-ból itt a 91.2 rádió. Mostan a Girl You Know It's True, és pontosan másfél perccel múlt el 3:42, elérhetőségünk változatlan, használjátok bátran 0670-32-32-355. Jöhetnek a közlekedési információk és az egyéb jellegű üzenetek is. Délután 2 órakor pedig Krisztián kollégám hozza majd a legfrissebb híreket, infókat. Én pedig most a Disturbed dalát 2024-ből érkezik a The Sound of Silence Siri remixe itt a rádió Moston.

0: Reklám.
1: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni, keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
2: 30-án 30%.
3: Most érdemes új szemüveget választani. E hónap 30-án az Optic World Exclusive-ban 30% kedvezményt kap minden szemüveglencsére, megjelölt napszemüvegre és optikai keretre. Válogasson Ray-Ban, Oakley, Calvin Klein vagy Gucci modellek közül. Találkozzunk Kaposváron, a Tesco üzletsoron.
1: Cherry Tiggo 4. Már 8.590.000 forinttól a Kaposvárkár Kft-nél. Fix 2,9% THM-mel. Modern SUV, fejlett technológia, 7 év garancia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvárkár Kft. Pécsi utca 4 szám alatti Cherry szalonjába, a Rákóczi focipálya mellett. Cherry, kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
4: 5 új elektromos autó töltő létesül a magyar-horvát határ mentén. 5%-ra csökkenteni a tűzifa áfáját a kormány. Köszöntöm a hallgatókat, 14 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. 5 új elektromos töltő létesül a magyar-horvát határ mentén egy új fejlesztési program keretében. A Somogy vármegyei önkormányzat közlése szerint a projekt célja, hogy a vidéki és határmenti térségben is könnyebben használhatók legyenek az elektromos járművek. Somogyban Gyékényesen és Vízváron épül egy-egy új töltőállomás, emellett 3 Horvátországban létesül. Roller tolvajt keresnek a kaposvári rendőrök. A hatóság közlése szerint egy férfi július 7-én délután 3:30 körül egy Búzavirág utcai társasház elől lopott el egy elektromos rollert. Az elkövetőről a térfigyelő kamerák felvételeket készítettek, és a képeket megosztotta a rendőrség. Azt kérik, hogy akik felismerik a tettest vagy információval rendelkeznek a lopás körülményeiről, azok jelentkezzenek a megyei főkapitányságon vagy a városi kapitányságon személyesen, de lehet bejelentést tenni telefonon, akár a 112-es segélyhívószámon is. 5%-ra csökkenti a tűzifa áfáját a kormány. Magyar Péter miniszterelnök erről hétfőn beszélt a parlamentben, és közlése szerint az intézkedés ősszel léphet életbe, mellyel a jelenlegi 27%-os áfa jelentősen mérséklődik. A kormány szerint ezzel mintegy 1,5 millió részben vagy teljes egészében tűzifával fűtőháztartást szeretnének támogatni. A kabinet nemrég arról is döntött, hogy szeptember 1-től megszűnik a vényköteles gyógyszerek eddigi 5%-os áfája, így azok áfamentessé válnak. Részleges napfogyatkozás lesz látható Magyarországról augusztus 12-én. Európa egyes részein, például Izlandon és Észak-Spanyolországban teljes napfogyatkozás figyelhető majd meg, hazánkból azonban csak részleges lesz a jelenség. Kaposváron a fogyatkozás 19 óra 24 perckor kezdődik. A legnagyobb még látható fázisát este 8 óra után néhány másodperccel éri el, amikor a napkorongjának mintegy 61%-át takarja majd a hold. 100 éves Ford T-modell érkezett a Budapesti Magyar Nemzeti Múzeumba. A veterán autót daruval emelték be az épületbe, ahol csütörtöktől az Amerikai Álom című időszaki kiállításon láthatják a látogatók. A jármű különlegessége, hogy a tervezésében két magyar mérnök, Galamb József és Farkas Jenő is részt vett, ráadásul ma is üzemképes. A tárlat az Amerikába kivándorolt magyarok történetét mutatja be, és november 1-ig látogatható. Zinedine Zidane lett a francia labdarúgó válogatott új szövetségi kapitánya. A világ és Európa bajnok egykori aranylabdás játékos 2030 nyaráig írt alá szerződést a francia szövetséggel. A legendás futballista Didier Deschamps utódja lett, aki 14 év után a 2026-os világbajnokságot követően távozott a posztról. Zidane 2016 és 2021 között 5 idényen át a Real Madrid edzője volt, akikkel 2-szer nyert spanyol bajnokságot és 3-szor bajnokok ligáját.
0: Időjárás jelentés.
4: Délután is száraz, napos, mérsékelten meleg időnk lesz, a hőmérséklet 30 fok környékén tetőzik. Szerdától tovább fokozódik a kánikula, csütörtökön már 35, a hétvégén pedig 37 fok is lehet majd Somogyban. Az éjszakák sem hoznak felfrissülést, és esőre sem számíthatunk, Végig szikrázó napsütés lesz.
0: Időjárás jelentést hallottak
5: a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
6: 3,5 perccel múlt el, délután 2 óra, felsorakoztak a legjobb zenék a folytatásra is, jön Dash és Young Fly újdonsága a Kis Kece, előtte pedig egy átdolgozás a Planet Funk Chase the Sun című dalának remake-je, Élok és Bibi Rexha módra, szól már is a Deep in Your Love.

Sok-sok zene és kevés beszéd itt a Rádió Most FM 91.2-n, pontosan egy perccel múlt el 4:43. Az önköltségi szint alá csökkent a görögdinnye termelői ára a július közepi lehűlés és az európai túlkínálat miatt, ami pedig veszélyezteti a hazai dinnyetermesztés jövedelmezőségét és hosszú távon a termelés visszaeséséhez vezethet, figyelmeztetett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, tehát a NAK. Az elemzésben hangsúlyozták, hogy a szakmai szervezetek már július elején arra kérték az áruházláncokat, hogy a piac stabilitásának megőrzése érdekében kerüljék az indokolatlan árletörést, és az import helyett a hazai dinnyét részesítsék előnyben. A szezon elején a nettó felvásárlási árak kilogrammonként 100-120 forint között alakultak, a fogyasztói árak pedig 250-300 forint között mozogtak. Július közepére az áruházak 155-159 forintos akciós áron az európai piacokon elérhető árakhoz képest 40-50 forinttal olcsóbban kínálták a gyümölcsöt, ami nagyjából fele a fenntartató gazdálkodáshoz szükséges árnak, tájékoztattak. A helyzet a hó végére tovább romlott, Európában visszaesett a kereslet, miközben Észak-Macedóniából és Albániából jelentős mennyiségű került a piacra rendkívül alacsony árakon. Július 20-a körül a magyar termelői ára kilogrammonként 40-50 forintra estek, de sok esetben még ezen az áron sem lehetett eladni a termést, figyelmeztettek. A szakmai szervezetek szerint rövid távon csak korlátozott javulás várható, és az árak alakulását továbbra is az időjárás, és persze a kereslet-kínálat egyensúlya fogja meghatározni. Hangsúlyozták még azt is, hogy a fenntartható gazdálkodáshoz a szezon átlagában legalább kilogrammonként 100-120 forint nettó termelői árra lenne szükség. A tartósan alacsony árak hosszabb távon a hazai görögdinnye termelés visszaeséséhez vezethetnek, ezért a fogyasztókat arra kérik, hogy lehetőség szerint magyar dinnyét vásároljanak, és mi is ezt kérjük tőletek. Itt a Rádió Moston pedig menjünk tovább Elton John dalával, 1989-ben jön a többszörös Grammy-díjas zeneszerző, zenész és énekestől a Sacrifice.

0: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentés.
2: 3,5 perccel múlt el 2:30, hát elég nagy a forróság odakint, de még mindig nem olyan forró, mint amilyen vár ránk majd forróság szempontjából időjárás tekintetében a következő napokban. 29 fok környéki a hőmérséklet jelen pillanatban, odakint viszont erős az UV-sugárzás, úgyhogy a napsugárzást még a 29 fok ellenére is magasabbnak érezhetjük. Az előttünk álló éjszakán egy picit minimálisan frissül a levegő, ugyanis 17-18 fokig csökken vissza a hőmérséklet, viszont holnap ismét a napsütésé lesz a főszerep, és 33-34 fokot mutathatnak a hőmérők a legmelegebb órákban. Extrém erős lesz az UV-sugárzás 11 és délután 4 óra között, de még 5 óráig is ki fog tartani, úgyhogy mindenképpen tegyétek meg a szükséges óvintézkedéseket. Fényvédő krémek használata előnyben természetesen. Csapadékra nincs kilátás, várhatóan a következő hét második felében, majd 7-8 környékén lesz jelenállás szerint vételkörzetünkben csapadék, addig pedig a kánikulai forróság még fokozódik, hiszen hétvégén elérheti a maximum hőmérséklet a 39-41 fokot is, vele arányosan pedig 21-22 fokig csökken majd a hőmérő higanyszála az éjszakai órákban, tehát a kettő között megint ugye 20 fok különbség lesz legalább, úgyhogy ez hát legyen emberi szervezet a talpán, ami tudja kompenzálni. Fejfájás, migrén, vérnyomás, ingadozás, keringési problémák egyaránt előfordulhatnak, erősítsük immunrendszerünket, továbbra is fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, és figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre is, alkoholmentes folyadékok és víz előnyben.
0: Az időjárás jelentést a DM támogatta, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentést hallottak. Műsorajánló.
3: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
1: Ease Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
4: 30-án 30%.
5: Most érdemes új szemüveget választani. E hónap 30-án az Optic World Exclusive-ban 30% kedvezményt kap minden szemüveglencsére, megjelölt napszemüvegre és optikai keretre. Válogasson Ray-Ban, Oakley, Calvin Klein vagy Gucci modellek közül. Találkozzunk Kaposváron, a Tesco üzletsoron.
1: Reklám hangzott el. A pillanat a tiéd.

volt a Sophie and the Giants és Purple Disco Machine közös Paradise, hát a paradicsomba repítettek bennünket ezzel a jó kis dance pop slágerrel 2023-ból. 3/4-3 van, és új történelmi mélypontra mínusz 106 cm süllyedt a Duna vízállása Paksnál a tartós asszály és a kánikula következtében. Emiatt pedig a paksi atomerőmű kénytelen volt csökkenteni az egyik blokkjának teljesítményét a környezetvédelmi előírások betartása érdekében. Az MVM tájékoztatása szerint pedig a rendkívüli nyári időjárás jelentősen csökkentette a folyó vízhozamát, ami közvetlenül befolyásolja a létesítmény működését, és mivel a Dunába visszavezetett hűtővíz hőmérsékletére szigorú határértékek vonatkoznak, az erőmű már júniusban és júliusban is többször kényszerült a blokkok teljesítményének mérséklésére. Július 27-én, tehát tegnap mért negatív rekordra reagál. Újabb azonnali beavatkozásra volt szükség, így este 21 óra 45 perctől az egyes blokk teljesítményét 254 megawatttal fogták vissza a szakemberek. A vállalat közleményében hangsúlyozta, hogy folyamatosan figyelemmel kíséri a folyó vízhozamának és hőmérsékletének alakulását, intézkedéseit pedig mindig az aktuális viszonyokhoz igazítja. Az elsődleges cél továbbra is az erőmű maximális biztonság melletti üzemeltetése, valamint a környezetvédelmi szabályok maradéktalan betartása. És egyébként Románia is drasztikus lépésre kényszerült a Duna alacsony vízállása miatt, úgyhogy ott is hasonló a helyzet, mint itt nálunk Magyarországon. És nem lehet azt mondani, hogy javulni fog egyébként a helyzet, mert ugye a korábbiakban az időjárás előrejelzésben is mondtam, hogy gyakorlatilag jövő hét végéig, 7-ig, 8-ig bezáróan számottevő mennyiségű csapadék országunkban nem nagyon várható, és visszatér a kánikulai forróság, tehát az eddigi meleg még melegebb lesz, 39-41 fokot is mutathatnak a legmelegebb órákban a következő hétvégén, tehát a szombati, vasárnapi hétvégén a hőmérők. Úgyhogy csak a legjobbakban visszatunk, itt a rádió Moston pedig megyünk tovább a legjobb zenékkel. Már is itt az NSYNC és egy 1997-es dal tőlük a Tearing Up My Heart.

0: Reklám.
1: 30-án 30%.
2: Most érdemes új szemüveget választani. E hónap 30-án az Optic World exkluzívban 30% kedvezményt kap minden szemüveglencsére, megjelölt napszemüvegre és optikai keretre. Válogasson Ray-Ban, Oakley, Calvin Klein vagy Gucci modellek közül. Találkozzunk Kaposváron a Tesco üzletsoron.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Megnyílt a kórház munkahelyi bölcsödéje, a Szeged korábbi irányítóját igazolta le a KKK. Köszöntöm a hallgatókat, 15 óra van, Cserhamik Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Megnyílt a kaposvári kórház munkahelyi bölcsödéje. A Pittypank bölcsöde elsősorban a kórház dolgozóinak kisgyermekeit fogadja térítésmentesen, de a szabad férőhelyek erejéig más családok is igénybe vehetik a szolgáltatást. Az Európai Uniós támogatásból kialakított intézményben egyszerre 16 kisgyermek ellátását tudják biztosítani. A kórházi bölcsödét azért nyitották, hogy megkönnyítsék a kisgyermekes szülők munkába való visszatérését. Részegen okozott balesetet egy 30 éves férfi szombat este Nagyberkiben, majd futva elmenekült a helyszínről. A sofőr egy parkolóautó kikerülése közben összeütközött egy szabályosan közlekedő teherautóval, majd egy másik parkolóautónak is neki csapódott. A rendőrök néhány percen belül elfogták a férfit, akiről az is kiderült, hogy korábban eltiltották a járművezetéstől. A férfi ellen eljárás indult. A Szeged korábbi amerikai irányítóját igazolta le a Kométa KBG Kaposvári Kosárlabda Klub. Az együttes azt a Ryan Woolridge-ot szerződtette, aki a 2023-2024-es idényben játszott a Szedeáknál. A 29 éves játékos abban az idényben Magyar Kupa ezüstérmet szerzett a Szegeddel, és több mint 20.8 gólpasszos átlaga volt meccsenként. Woolridge az előző idényben az NBA tartalékbajnokságában szereplő Windy City Bullsnál játszott Chicagóban. Jelentősen csökkent a vendéglátóhelyek száma Magyarországon az elmúlt 6 évben. Az MBH bank elemzése szerint tavaly év végén már kevesebb, mint 42 ezer vendéglátóhely működött az országban, ami 9 ezerrel kevesebb, mint amennyi 2019-ben működött. A legnagyobb visszaesést a kávézók, italüzletek és szórakozóhelyek szenvedték el. Az elemzés szerint a koronavírust követő energiaválság, az emelkedő költségek és a visszafogott kereslet is hozzájárult a bezárásokhoz. Minden eddiginél alacsonyabb a Dunavízállása Budapesten. Kedden reggel 30 cm-t mutatott a vízmérce, ezzel megdőlt a korábbi 2018-ban mért negatív rekord. Az alacsony vízállás miatt több dunai szakaszon korlátozták a hajóforgalmat. A szakemberek szerint egyelőre nem várható jelentősebb vízszintemelkedés, mert a Duna vízgyűjtő területén a következő napokban sem számítanak érdemi csapadékra. Felújítva tér vissza a mozikba a Queen legendás budapesti koncertjéről készült film. Az 1986-os Népstadion koncert 4K-s változatának világpremierje szeptember 15-én lesz a Budapest Klasszikus Film Maratonon, országosan pedig októberben kerül a mozikba. A felújított film nem csak a teljes koncertet, hanem a zenekar budapesti tartózkodásáról készült felvételeket is tartalmazza. A Queen volt az első nyugati együttes, amely a Vasfüggöny mögött Magyarországon adott koncertet, amelyet mintegy 80 ezer néző látott a helyszínen.
0: Időjárás jelentés.
3: A nap hátralévő felében is marad a száraz napos idő. A hőmérséklet késő délután 28-30 fok környékén alakul. Szerdától tovább folytatódik a kánikula, és a hétvégén már 37 fok is lehet majd Somogyban. Az éjszakák sem hoznak felfrissülést, és esőre sem számíthatunk. Végig szikrázó napsütés lesz.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
4: 4 perccel múlt el 15 óra, itt a Rádió Moston, a folytatásban is a legjobb zenéké, a főszerep mindjárt nyilván Martin Garrix és a Fireflies című újdonság, előtte pedig Miles Smith dalával folytatódik a délutáni zenés program itt a Rádió Moston, ez 2024-ből a Nice to Meet You. Love.

Ilyen nappal a legjobb zenékkel ez a Rádió Most FM 91.2. Egy perccel vagyunk 3:45 előtt, ma július 28-án, kedden a Szabolcs nevű ismerőseinket köszöntjük, én pedig druszáimat. A név egy magyar eredetű név, jelentése ismeretlen. A Szabolcs név gyors felfogású, elemzően gondolkodó személyiség kialakulását segíteti. A név viselői gyakran szenvednek önbizalomhiányban, ebből fakad a magányérzete és a félreértések sora. Értékelik az élet szépségét és annak minden minőségét, belső késztetést éreznek arra, hogy valami módon az emberiség szolgálatára legyenek. Előfordul, hogy nehezen mondják ki, hogy mire gondolnak, könnyebben fejezzik ki magukat írásban, legfőképp, ha érzésekről van szó. Ezt írt a nagy kalendárium a Szabolcs névről, de rajtuk kívül ma még ünnepelhetnek az Adák, az Adelinák, az Adinák, a Nauzikák, az Alinák, a Barsok, a Botondok, a Szerénák, a Beatrixek, a Győzők, a Salamonok, az Ákosok, az Incék, a Viktorok, az Irének és még a Leók is. Minden ünnepelhetnek sok boldogságot kívánva küldöm Kelly Rowland dalát, már is in a work itt a Rádió Moston.

0: volt Alex Warrendal a Fever Dream a slágerlisták éléről, pontosan 3:30 van, hamarosan pedig a zenei sort Ariana Grande folytatja majd a We Can Be Friends című dalával. Rövidesen hozom is a dal teljes egészében itt az FM 91.2 Rádió Moston.
1: A pillanat a tiéd. Rádió Most. Reklám.
2: 30-án 30%. Most érdemes új szemüveget választani. E hónap 30-án az Optic World Exclusive-ban 30% kedvezményt kap minden szemüveglencsére, megjelölt napszemüvegre és optikai keretre. Válogasson Ray-Ban, Oakley, Calvin Klein vagy Gucci modellek közül. Találkozzunk Kaposváron a Tesco üzletsoron.
1: Reklám hangzott el. Rádió Most, Kaposvár. FM 91.2.

Ilyen nappal szólnak a legjobb zenék itt a Rádió Most FM 91.2-n, pontosan egy perccel vagyunk 3:44 előtt, és sokak számára ismerős a helyzet, ugye csengetnek a vendégek, te pedig még azelőtt mentegetőzni kezdesz, hogy bárki belépne az ajtón, ne nézzétek a kupit, épp felújítunk, bocsánat, nem volt időm rendet rakni. Ugye ezek a mondatok szinte automatikusan hagyják el a szánkat, pedig gyakran senki sem tett megjegyzést az otthonunkra. Az egyik lap által megkérdezett pszichológusok szerint ez a jelenség sokkal inkább az önértékelésünkről, mint a lakásunk állapotáról árulkodik. Dr. Max Dozhey, klinikai szakpszichológus azt mondja a lap számára, hogy szerinte sokan úgy érzik, hogy az otthonuk egyfajta tükörképe

körként mutatja meg, kik is ők valójában. Amikor beengedünk valakit a lakásunkba, úgy érezhetjük, mint a saját magunkat is értékelésre bocsájtanánk. A háttérben gyakran az áll, hogy félünk mások véleményétől, attól tartunk, hogy a vendégek a rendetlenségből, a bútorokból vagy a lakás méretéből következtetéseket vonnak le rólunk, pedig a szakember szerint ezek az aggodalmak sokszor csak a fejünkben léteznek. Ehhez hozzájárulnak a közösségi média tökéletesre berendezett lakásai is, ugyebár az Instagramon vagy a Pinteresten látott enteriőrök könnyen azt az érzést keltetik, hogy az otthonunk nem elég szép, rendezett vagy stílusos. És hogy hogyan lehet leszokni a mentegetőzésről? A szakemberek szerint az első lépés az, hogy elfogadjuk, egy lakott otthon nem mindig lehet makulátlan. Kelly Walling pszichológus azt javasolja, hogy legyünk megengedőbbek önmagunkkal, nem kell minden alkalommal tökéletes rendet teremteni, elég, ha az alapvető tisztaságra és a biztonságra figyelünk, a kisebb rendetlenség pedig teljesen természetes része a mindennapoknak. Ha mégis úgy érezzük, hogy magyarázattal tartozunk, próbáljunk meg bocsánatkérés helyett egyszerűen tényt közölni, például ma kicsit nagyobb a kupi, mert egész nap dolgoztam. Egészen más üzenetet közvetít, ugye bár, mint az önmarcangoló mentegetőzés. Rebecca Bohn klinikai igazgató szerint érdemes inkább arra koncentrálni, milyen érzést nyújt az otthonunk. Egy lakás elsődleges feladata nem az, hogy magazinba illő legyen, hanem hogy biztonságot, kényelmet és találkozási helyet biztosítson azoknak, akik benne élnek és akik vendégként érkeznek. A szakemberek arra is emlékeztetnek, hogy soha nem kell bocsánatot kérnünk azért, mert látszik, valódi élet zajlik az otthonunkban. Nem a lakás mérete, kora berendezése vagy az, hogy éppen nincsen minden a helyén határozza meg az értékünket. Ha legközelebb tehát vendégeket vártok, akkor talán érdemes egy pillanatra megállni, mielőtt automatikusan kimondanátok a jól ismert mondatot: ne haragudj a rendetlenségért. Lehet, hogy a vendégeid észesen vették volna azt a hibát, ami miatt te már percek óta aggódsz. A legtöbben ugyanis nem a tökéletes lakásra kíváncsiak, hanem arra, hogy jól érezzék magukat nálad. És te ezzel, hogy kimondtad, ne haragudj a rendetlenségért, rögtön fel is hívtad rá a figyelmet. No, ennyi információ után pedig menjünk tovább a jó zenékkel. 16 órakor Krisztián is hoz majd információkat a hírblokkban, de most Teddy Swims slágerét játszom, ez a The Door City remixe.

0: Reklám.
1: 30-án 30%.
2: Most érdemes új szemüveget választani. E hónap 30-án az Optic World exkluzívban 30% kedvezményt kap minden szemüveglencsére, megjelölt napszemüvegre és optikai keretre. Válogasson Ray-Ban, Oakley, Calvin Klein vagy Gucci modellek közül. Találkozzunk Kaposváron, a Tesco üzletsoron.
3: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
4: Nyáron irány a Balaton?
5: Ah, na-na, és esténként kultkikötő.
4: Jó ötlet, mit nézzünk? Színház, koncert, gyerekprogram?
5: Bármit választunk, jó lesz. Már küldöm is a műsort.
1: kultkikötő.hu.
3: Minden építkezés egy jó alapanyaggal kezdődik. A Néga Magyarország Kft.-nél megtalálod a minőségi fűrészárut, OSB lapokat, lambériát, gipszkartont és még sok minden mást egy helyen. Akár kivitelező vagy, akár otthon újítasz fel, nálunk számíthatsz gyors és rugalmas kiszolgálásra. Néga Magyarország Kft. A következő projekted alapja.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
6: Harmadfokú hőségriasztást rendeltek el csütörtöktől jövő keddig. Holnap szinte egész napra lezárják a Bajcsy-Zsilinszky utca elejét. Köszöntöm a hallgatókat, 16 óra van. Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Szinte egész napra lezárják szerdán a Bajcsy-Zsilinszky utca elejét. Az E.ON gázvezetékeket cserélt ki a talajban, és ezeket most üzembe helyezik. Ezért szerda reggel 7 és várhatóan este 6 óra között lezárják a Bajcsy-Zsilinszky utcát a Zárda és a Kossuth-Lajos utca közötti szakaszon. A munkálatok miatt átmeneti gázszünet is lesz több belvárosi utcában. Egyebek mellett a Bajcsy, a Kossuth, a Ripper-Rónai, a Somsics, a Zárda, a József Attila és a Petőfi utca egyes szakaszain. Roller tolvajt keresnek a kaposvári rendőrök. A hatóság közlése szerint egy férfi július 7-én délután 3:30 körül egy Búzavirág utcai társasház elől lopott el egy elektromos rollert. Az elkövetőről a térfigyelő kamerák felvételeket készítettek, és a képeket megosztotta a rendőrség. Azt kérik, hogy akik felismerik a tettest vagy információval rendelkeznek a lopás körülményeiről, azok jelentkezzenek a megyei főkapitányságon vagy a városi kapitányságon személyesen, de lehet bejelentést tenni telefonon, akár a 112-es segélyhívószámon is. Bryce Fetjennel vált teljessé a finó Kaposvár férfi röplabda csapatának kerete a 2026-2027-es szezonra. A 22 éves, 201 cm magas amerikai feladóátló a McKendree Egyetem együttesétől érkezik, és 2 éves szerződést kötött a klubbal. Petjens már középiskolásként Nevada állam egyik legtehetségesebb röplabdázójaként tartották számon. Harmadfokú hőségriasztást rendelt el csütörtöktől jövő hét kedd éjfélig az országos tiszti főorvos. A szakemberek arra figyelmeztettek, hogy a tartós kánikula komoly egészségügyi kockázatot jelentett, ezért különösen fontos a folyamatos folyadékpótlás, és hogy a déli órákban ne tartózkodjunk a tűzőnapon. Arra is figyelmeztettek, hogy senki ne hagyjon gyermeket vagy házi állatot parkoló autóban, mert az utastér ilyenkor percek alatt életveszélyesen felforrósodhat. Erőteljes földrengés rázta meg Japán déli részét kedden. A 7,1-es erősségű rengés több épületben és utakban is károkat okozott, csaknem 48 ezer háztartás áram nélkül maradt. Egy részben beomlott bevásárló központban többen bent rekedtek. A hatóságok több 100 000 embert irányítottak biztonságos helyre, cunami riadót is elrendeltek, de időközben visszavonták. A sérültek és az esetleges áldozatok pontos száma egyelőre nem ismert. Zinedine Zidane lett a francia labdarúgó válogatott új szövetségi kapitánya. A világ és Európa bajnok egykori aranylabdás játékos 2030 nyaráig írt alá szerződést a francia szövetséggel. A legendás futballista Didier Deschamps utódja lett, aki 14 év után a 2026-os világbajnokságot követően távozott a posztról. Zidane 2016 és 2021 között 5 idényen át a Real Madrid edzője volt, akikkel 2-szer nyert spanyol bajnokságot és 3-szor bajnokok ligáját.
0: Időjárás jelentés.
6: A nap hátralévő felében is marad a száraz napos idő. A hőmérséklet késő délután 28-30 fok környékén alakul. Szerdától tovább folytatódik a kánikula, és a hétvégén már 37 fok is lehet majd Somogyban. Az éjszakák sem hoznak felfrissülést, és esőre sem számíthatunk. Végig szikrázó napsütés lesz.
0: Időjárás jelentést hallott
7: a Rádió Most stúdiójában.
0: Horváth Szabi.
8: 4 perc múlt el 16 óra, további szép napot, kellemes kedd délutánt kívánok nektek. Utolsó közös óránk indul, de jönnek a legnagyobb slágerek, mindjárt a The Beavers Furacsivel együtt hozza a Dübörög a ház című régi Emergency House sláger átdolgozást. Előtte azonban egy tempós, vidám dallal vetjük bele magunkat a Drive Time-ba, hiszen erősödött a forgalom, úgyhogy legyetek óvatosabbak és körültekintőbbek a kelleténél. Az Alcazar csapat dalával indulunk, tehát már is itt van a This is the world we live in.

Éjjel-nappal hallhatjátok nálunk itt a 91.2 Rádió mostan a legjobb zenéket, fél perccel vagyunk 4:05 előtt, én Horváth Szabi vagyok. Ránéztem fontosabb devizáink napi közép árfolyamaira is, és ezt adom át nektek. Az angol font erősödő tendenciát mutatott a forinttal szemben, és 0,13%-os emelkedéssel a mai napon 421 forint 9 filléren jegyzik. Az euró is erősödő tendenciát mutatott, és 0,14%-os emelkedéssel a mai napon az MNB 360 forinton jegyzi. A svájci frank gyengült tovább a forinttal szemben, és 0,13%-os csökkenéssel a mai napon 386 forint 35 filléren áll. Az amerikai dollár pedig erősödő tendenciát mutatott, és 0,39%-os emelkedéssel a mai napon 316 forint 54 fillérbe kerül. Itt a rádió mostan pedig megyünk tovább a jó zenékkel, Marshmello és Halsey érkezik már is a Be Kind-dal, és hamarosan mondom nektek azt is, hogy milyen témákkal foglalkozik a ma esti Kapospont, a Kapos Televízió hírműsora.

0: Kaposvár legfontosabb eseményei és legfrissebb hírei a Kapos Televízió hírműsorában.
1: Országszerte egyre nagyobb gondot okoznak a forró és száraz nyarak. Ahol tudnak, öntöznek a gazdák, de Somogyban ez nem olyan egyszerű. Különböző felekezetek nyugdíjas tagjai adták elő a legszebb egyházi énekeket a hétvégén Kaposmérőben. Ez volt egyébként az ötödik ilyen találkozó. Somogyi Hadisír Egyesület néven új civil szervezet alakult nemrég. Az önkéntesek a kaposfüredi temetőben dolgoztak a napokban. Többek között ezeket a témákat boncolgatja ma esti Kapos.a Kapos Televízió hírműsora, hogy mikor azt már is mondjuk nektek.
0: A képes hír összefoglalót este 7 órától láthatják a Kapos Televízióban.
2: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
3: 30-án 30%. Most érdemes új szemüveget választani. E hónap 30-án az Optic World Exclusive-ban 30% kedvezményt kap minden szemüveglencsére, megjelölt napszemüvegre és optikai keretre. Válogasson Ray-Ban, Oakley, Calvin Klein vagy Gucci modellek közül. Találkozzunk Kaposváron a Tesco üzletsoron.
2: Reklám hangzott el.
0: A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: A pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Láttam olyat, ami szabad szemmel láthatatlan. Egy pár máig számomra felfoghatatlan. Túl sokszor ingott a híd már, amin áthaladtam. De olyan nem volt, ami

Ez volt Christina Aguilera dala, Come On Over Baby, itt a Rádió Most FM 91.2-n. Egyébként ehhez hasonló stílusú felvételeket hallhattok egy órába préselve, minden nap 21 és 22 óra között a fekete zenei órában. Így lesz ez ma este is itt az FM 91.2-n. 2 perccel múlt el 3:45, én a következő dalokkal köszönöm meg a kitüntető, kitartó figyelmeteket. 11 órától mostanáig ugyanis a Rádió Most FM 91.2 mikrofonjánál Horváth Szabit hallottátok, legközelebb pedig csütörtökön hajnali 6 órakor találkozhatunk ugyanitt az FM 91.2-n, de a folytatásban se tekerjetek el, ha jó zenére vágytok, hiszen a zenegé pontja magából a legnagyobb slágereket napjainkból, a közelmúltból és a régebb múltból egyaránt, óránként pedig Krisztián kollégám hozza majd a legfrissebb híreket, tudnivalókat. Jön David Guetta és Sia közöse a Beautiful People, illetve 1982-ből itt lesz még Ázia felvétel és a Heat of the Moment. Ezekkel kívánok további szép napot, kellemes délutánt, előre menőleg pedig majd jó pihenés nektek. A viszonthallásra, sziasztok!

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is veled.

0: Reklám.
1: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők, a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
2: A név ismerős, a szemlélet megújult. Kaposvár legnagyobb magánegészségügyi intézménye ismét helyi kézben, és mostantól újra Kapos Medikál néven várja pácienseit. Új lendülettel, még több fejlesztéssel, változatlan elkötelezettséggel. És ezt szeretnénk önnel is megünnepelni. Augusztus 31-ig minden páciensünk 30-40% kedvezményértékű ajándékot kap. Kapos Medikál. Régi ismerős, új kezdet az egészség szolgálatában.
3: 30-án 30%.
2: Most érdemes új szemüveget választani. E hónap 30-án az Optic World Exclusive-ban 30% kedvezményt kap minden szemüveglencsére, megjelölt napszemüvegre és optikai keretre. Válogasson Ray-Ban, Oakley, Calvin Klein vagy Gucci modellek közül. Találkozzunk Kaposváron, a Tesco üzletsoron.
4: Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Megnyílt a kórház munkahelyi bölcsődéje, harmadfokú hőségriasztást rendeltek el csütörtöktől. Köszöntöm a hallgatókat, 17 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Megnyílt a kaposvári kórház munkahelyi bölcsődéje. A Pittypank bölcsöde elsősorban a kórház dolgozóinak kisgyermekeit fogadja térítésmentesen, de a szabad férőhelyek erejéig más családok is igénybe vehetik a szolgáltatást. Az Európai Uniós támogatásból kialakított intézményben egyszerre 16 kisgyermek ellátását tudják biztosítani. A kórházi bölcsödét azért nyitották, hogy megkönnyítsék a kisgyermekes szülők munkába való visszatérését. 155 gyors hajtót szűrtek ki a rendőrök egyetlen nap alatt Siófok és Fonyód térségében. A hatóság pénteken 8 órás sebességellenőrzést tartott, amely során több mint 10 000 járművet mértek be. Ebből 155-en lépték túl a megengedett sebességet, velük szemben intézkedtek a rendőrök. A hatóság ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a gyorshajtás továbbra is a súlyos közlekedési balesetek egyik legfőbb oka. A Szeged korábbi amerikai irányítóját igazolta le a Kométa KBG Kaposvári Kosárlabda Klub. Az együttes azt a Ryan Woolridge-ot szerződtette, aki a 2023-2024-es idényben játszott a Szedeáknál. A 29 éves játékos abban az idényben Magyar Kupa ezüstérmet szerzett a Szegeddel, és több mint 20 pont, 8 gólpasszos átlaga volt meccsenként. Woolridge az előző idényben az NBA tartalékbajnokságában szereplő Windy City Bullsnál játszott Chicagóban. Megszavazta az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozását. Az új szervezet feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, valamint a jogellenesen megszerzett vagyon visszaszerzésének támogatása lesz. A hivatal vizsgálhatja a jelentős közpénz felhasználással kapcsolatos ügyeket, és bűncselekmény gyanúja esetén büntető eljárást indíthat. Harmadfokú hőségriasztást rendelt el csütörtöktől jövő hét kedd éjfélig az országos tiszti főorvos. A szakemberek arra figyelmeztettek, hogy a tartós kánikula komoly egészségügyi kockázatot jelentett, ezért különösen fontos a folyamatos folyadékpótlás, és hogy a déli órákban ne tartózkodjunk a tűző napon. Arra is figyelmeztettek, hogy senki ne hagyjon gyermeket vagy házi állatot parkolóautóban, mert az utastér ilyenkor percek alatt életveszélyesen felforrósodhat. Minden eddiginél alacsonyabb a Duna vízállása Budapesten. Kedden reggel 30 cm mutatott a vízmérce, ezzel megdőlt a korábbi 2018-ban mért negatív rekord. Az alacsony vízállás miatt több dunai szakaszon korlátozták a hajóforgalmat. A szakemberek szerint egyelőre nem várható jelentősebb vízszintemelkedés, mert a Duna vízgyűjtő területén a következő napokban sem számítanak érdemi csapadékra.
0: Időjárás jelentés.
5: A nap hátralévő felében is marad a száraz napos idő. A hőmérséklet késő délután 28-30 fok környékén alakul. Szerdától tovább folytatódik a kánikula, és a hétvégén már 37 fok is lehet majd Somogyban. Az éjszakák sem hoznak felfrissülést, és esőre sem számíthatunk. Végig sziklázó napsütés lesz.
0: Időjárás jelentést hallottam.
3: Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most. What is love?

0: Rádió most.
1: Can we go thrift shopping?
2: What?

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Remélem felkötöttétek a rakétákat.
2: Óriási fekete lyuk tántong a gondolataimban.
1: De őszinte volt ez, Vilcsikém.
2: Hát azt akartam mondani a fejemben, de az egy nagyon-nagyon nagy öngól. Hát én megnéztem a Google-be, és nincs Plutó.
1: Én mondtam neked, hogy nincs Plutó.
2: Merkur, Vénusz, Föld, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, és utána volt a Plutó.
1: Igen, de hát ez már rég volt, amikor...
2: Hova tűnt?
1: Igaz,
2: neked van egy csillagászati haverod. Légy szíves, kérdezd meg tőle, hova tűnt a Plutó.
1: Amikor néha nem vagy itt, akkor bejön a Laci, és például mesélt a Plutóról, hogy mikor szűnt meg bolygónak lenni, miért szűnt meg bolygónak lenni, és ki volt az, aki eltávolította a bolygók lajstromából.
2: Az oroszok?
1: Nem,
2: az amerikai.
1: Nem, egy amerikai csillagász. Neil deGrasse Tyson.
2: Na, én megkeresem.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
3: 30-án 30%. Most érdemes új szemüveget választani. E hónap 30-án az Optic World Exclusive-ban 30% kedvezményt kap minden szemüveglencsére, megjelölt napszemüvegre és optikai keretre. Válogasson Ray-Ban, Oakley, Calvin Klein vagy Gucci modellek közül. Találkozzunk Kaposváron, a Tesco üzletsoron.
0: Reklám hangzott el. Zenemaraton itt. Most. Rádió Most.

0: Reklám.
1: 30-án 30%.
2: Most érdemes új szemüveget választani. E hónap 30-án az Optic World exkluzívban 30% kedvezményt kap minden szemüveglencsére, megjelölt napszemüvegre és optikai keretre. Válogasson Ray-Ban, Oakley, Calvin Klein vagy Gucci modellek közül. Találkozzunk Kaposváron a Tesco üzletsoron.
3: Cherry Tiggo 4 már 8.590.000 forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél. Fix 2,9% THM-mel. Modern SUV, fejlett technológia, 7 év garancia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvár Kár Kft. Pécsi utca 4 szám alatti Cherry szalonjába, a Rákóczi focipálya mellett. Cherry, kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
4: Köszöntöm a kedves hallgatókat! 2026. július 28-a kedde 18 óra van. A rádió most helyi hír összefoglalóját Cserhalmi Krisztiántól hallják. Hőlégballonok lepik el az eget. Ezen a héten lesz a hőlégballon bajnokság Kaposváron. A harmadik Ripper Runai kupán 4 napon át, szerdától vasárnapig versenyeznek a pilóták. A hagyományos felvonulással egybekötött megnyitót szerdán este tartják. Ezt követően csütörtöktől szombatig reggel és este, vasárnap pedig már csak a reggeli órákban emelkednek magasba a hőlégballonok. A szervezők felhívták a figyelmet, hogy a programok az időjárás miatt változhatnak, ezért egyes repülések elmaradhatnak. Már üzemel a kórház bölcsődéje. Saját bölcsődét nyitott dolgozóinak a Kaposvári Kórház. A Pitty Pank bölcsöde elsősorban az intézmény munkatársainak kisgyermekeit fogadja térítésmentesen, de szabad férőhelyek esetén más családok is jelentkezhetnek. A két csoportos bölcsödében összesen 16 gyermek ellátását tudják biztosítani. A kórházi bölcsödét azért nyitották, hogy megkönnyítsék a kisgyermekes szülők munkába való visszatérését. Belvárosi lezárásra figyelmeztetik az autósokat. Szerdán a gázvezeték felújítási munkák miatt szinte egész napra lezárják a Bajcsy-Zsilinszky utca elejét. Az E.ON gázvezetékeket cserélt ki a talajban, és ezeket most üzembe helyezik, ezért szerda reggel 7 és várhatóan este 6 óra között lezárják a Bajcsy-Zsilinszky utcát a Zárda és a Kossuth-Lajos utca közötti szakaszon. A munkálatok miatt átmenetileg gázszünet is lesz több belvárosi utcában. Egyebek mellett a Bajcsy, a Kossuth, a Ripper-Rónai, a Somsics, a Zárda, a József Attila és a Petőfi utca egyes szakaszain. Retro vonatok és buszok közlekednek majd. Augusztus első hétvégéjén retro hétvégére készül a MÁV a Dél-Dunántúlon. A Balatonnál, illetve Kaposváron és környékén nosztalgia vonatok és autóbuszok várják az utasokat. A legkülönlegesebb program a legendás 424-es gőzmozdonnyal közlekedő Zobák Express lesz, amely Kaposvárról Komlón át Dombóvárra viszi az utasokat. A Kaposvár Siófok, a Kaposvár Fonyód és a Dombóvár Kaposvár Gyékényes vasútvonalakon közlekedő menetrend szerinti járatokon a 60-as, 70-es, 80-as és 90-es éveket idéző szerelvények állnak forgalomba. Elektromos autótöltőt helyeznek üzembe Gyékényesen és Vízváron. A magyar-horvát határ mentén 5 új elektromos autótöltő létesül egy új fejlesztési program keretében. A Somogyvár megyei önkormányzat közlése szerint a projekt célja, hogy a vidéki és határmenti térségekben is könnyebben használhatók legyenek az elektromos járművek. Somogyban Gyékényesen és Vízváron épül egy új töltőállomás, emellett 3 Horvátországban létesül. Jogsi nélkül részegen karambolozott. Futva menekült el a helyszínről egy 30 éves férfi szombat este, miután részegen okozott balesetet Nagyberkiben. A sofőr egy parkolóautó kikerülése közben összeütközött egy szabályosan közlekedő teherautóval, majd egy másik parkolóautónak is neki csapódott. A rendőrök néhány percen belül elfogták a férfit, akiről az is kiderült, hogy korábban eltiltották a járművezetéstől. A férfi ellen eljárás indult. Elsuhant a lopott rollerrel. Elloptak egy elektromos rollert a hónap elején a Búzavirág utcában, a rendőrség pedig a tettes azonosításához a lakosság segítségét kérte. A hatóság közlése szerint egy férfi július 7-én délután 3:30 körül egy társasház elől lopta el a rollert. Az elkövetőről a térfigyelő kamerák felvételeket készítettek, és a képeket megosztotta a rendőrség. Azt kérik, hogy akik felismerik a tettest vagy információval rendelkeznek a lopás körülményeiről, azok jelentkezzenek a megyei főkapitányságon vagy a városi kapitányságon személyesen, de lehet bejelentést tenni telefonon, akár a 112-es segélyhívószámon is. Gránát került elő a Drávából. Második világháborús gránátot találtak a Dráva folyóban Barcsnál, a helyi Szabad strand közelében. A robbanótest vasárnap került elő a vízből a strand szélén, a híd közelében. A rendőrség lezárta és őrizte a területet, majd a Magyar Honvédség tűzszerészei hétfő délután elszállították a repeszgránátot hatástalanításra. 13 szabadtéri tűz volt a hétvégén. A somogyi tűzoltókat 31 alkalommal riasztották a hétvégén. A 31-ből 13 riasztás szabadtéri tűz miatt érkezett. Pénteken az Ádándi halastó közelében nagyjából 15 hektáron gyulladt meg a tarló, a lángok erdősávot és pincéket is veszélyeztettek. Vasárnap Kálmáncsa külterületén egy bálázógép megkipásodása okozott tüzet aratás közben. 3 hektár tarló és 25 szalmabála égett le. A Somogy-Szob és Kaszó közötti úton egy személyautó borult fel, mert a kocsi elé vaddisznó rohant ki, a sofőr pedig elrántotta a kormányt. Drága fotók készültek. Siófok és Fonyó térségében a rendőrök egyetlen nap alatt 155 gyors hajtót szűrtek ki. A hatóság pénteken 8 órás sebesség ellenőrzést tartott, amely során több mint 10 000 járművet mértek be. Ebből 155-en lépték be a megengedett sebességet, velük szemben intézkedtek a rendőrök. A hatóság ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a gyorshajtás továbbra is a súlyos közlekedési balesetek egyik legfőbb oka. A krónika végén pedig két sporthír. A Bulls-tól érkezik a KKK új játékosa. A Kométa KVG Kaposvári Kosárlabda Klub leigazolta a Szeged korábbi amerikai irányítóját. Az együttes azt a Ryan Woolridge-ot szerződtette, aki a 2023-2024-es idényben játszott a Szedeáknál. A 29 éves játékos abban az idényben magyar kupa ezüstérmet szerzett a Szegeddel, és több mint 20.8 gólpasszos átlaga volt meccsenként. Woolridge az előző idényben az NBA tartalékbajnokságában szereplő Windy City Bullsnál játszott Chicagóban. Újabb amerikai játékos a Finónál. Teljessé vált a Finó Kaposvár férfi röplabda csapatának kerete a 2026-2027-es szezonra. A klub közlése szerint egy amerikai játékos, Bryce Vetjen az utolsó igazolásuk. A 22 éves, 201 cm magas feladóátló a McKendree Egyetem együttesétől érkezik, és 2 éves szerződést kötött a klubbal. Vetjen volt a Finó harmadik igazolása a nyáron, rajta kívül 2 másik amerikai játékos érkezett még a csapathoz. A tavalyi bajnok és kupagyőztes játékos keretei javarészt együtt maradt. A Finó a következő szezonban az Extra Liga és a Magyar Kupa mellett a Bajnokok Ligája selejtezőjében is részt vesz majd.
0: Ez volt a Kaposvári Krónika.
3: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Időjárás jelentés.
4: Este derült lesz az ég és 25 fok környékén alakul a hőmérséklet, hajnalban pedig 17 fok lesz a legalacsonyabb érték. Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. Felhő alig lesz az égen, derült napos időre van kilátás. A legmelegebb órákban 33 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most. I wish

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Szinte egész napra lezárják szerdán a Bajcsy-Zsilinszky utca elejét. Az E.ON gázvezetékeket cserélt ki a talajban, és ezeket most üzembe helyezik. Ezért szerda reggel 7 és várhatóan este 6 óra között lezárják a Bajcsy-Zsilinszky utcát a Zárda és a Kossuth-Lajos utca közötti szakaszon. A munkálatok miatt átmeneti gázszünet is lesz több belvárosi utcában. Egyebek mellett a Bajcsy, a Kossuth, a Ripper-Rónai, a Somsics, a Zárda, a József Attila és a Petőfi utca egyes szakaszain. Megnyílt a Kaposvári Kórház munkahelyi bölcsödéje. A Pittypank bölcsöde elsősorban a kórház dolgozóinak kisgyermekeit fogadja térítésmentesen, de a szabad férőhelyek erejéig más családok is igénybe vehetik a szolgáltatást. Az Európai Uniós támogatásból kialakított intézményben egyszerre 16 kisgyermek ellátását tudják biztosítani. A kórházi bölcsödét azért nyitották, hogy megkönnyítsék a kisgyermekes szülők munkába való visszatérését. Második világháborús gránátot találtak a Dráva folyóban Barcsnál a helyi Szabadstrand közelében. A robbanótest vasárnap került elő a vízből a strand szélén a híd közelében. A rendőrség lezárta és őrizte a területet, majd a Magyar Honvédség tűzszerészei hétfő délután elszállították a repeszgránátot hatástalanításra. Harmadfokú hőségriasztást rendelt el csütörtöktől jövő hét kedd éjfélig az országos tiszti főorvos. A szakemberek arra figyelmeztettek, hogy a tartós kánikula komoly egészségügyi kockázatot jelentett, ezért különösen fontos a folyamatos folyadékpótlás és hogy a déli órákban ne tartózkodjunk a tűző napon. Arra is figyelmeztettek, hogy senki ne hagyjon gyermeket vagy házi állatot parkoló autóban, mert az utastér ilyenkor percek alatt életveszélyesen felforrósodhat. Megszavazta az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozását. Az új szervezet feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, valamint a jogellenesen megszerzett vagyon visszaszerzésének támogatása lesz. A hivatal vizsgálhatja a jelentős közpénz felhasználással kapcsolatos ügyeket, és bűncselekmény gyanúja esetén büntető eljárást indíthat. Erőteljes földrengés rázta meg Japán déli részét kedden. A 7,1-es erősségű rengés több épületben és utakban is károkat okozott, csaknem 48 ezer háztartás áram nélkül maradt. Egy részben beomlott bevásárló központban többen bent rekedtek. A hatóságok több százezer embert irányítottak biztonságos helyre, cunami riadót is elrendeltek, de időközben visszavonták. A sérültek és az esetleges áldozatok pontos száma egyelőre nem ismert.
0: Időjárás jelentés.
1: Este derült lesz az ég és 25 fok környékén alakul a hőmérséklet, hajnalban pedig 17 fok lesz a legalacsonyabb érték. Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. Felhő alig lesz az égen, derült napos időre van kilátás. A legmelegebb órákban 33 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Mondom, hogy miért vagy szép nekem.
1: Igazi zenedömping most a 91.2-n. Zenemaraton.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
2: Jó estét kívánok! 2026. július 28-a, kedd este 8 óra van. Üdvözlöm hallgatóinkat, ez a Mutató közszolgálati interjúműsor. Én Györfi Betta vagyok. Mai összeállításunkban szó lesz a gyerekek nyári telefonozásáról, tabletezéséről, az asszertív kommunikációról és a néptánc örökségről is. Tartsanak velünk, már kezdünk! Tombol a vakáció, és ilyenkor a gyerekek a megszokottnál is több időt töltenek a különböző képernyők, leginkább a számítógépek előtt. Ezek veszélyeiről és helyes használatáról beszélgetett Fegyverneki Gergő digitális pedagógia szakértővel, Széki Éva.
3: Ugye nagyon nehéz helyzetben vagyunk szülőként, vagy pedagógusként, hiszen a szüleinktől láttunk arra a mintát, hogy mikor kell melegkabátot adni a gyerekre, hogyan kell megtanítani biztonságosan közlekedni a zebrán, vagy hogy a játszótéren ne szóljon az idegenekhez, ne álljon velük szóba. Viszont arra nem láttunk példát sem a szüleinktől, sem a tanárainktól, így mi Y generációsok mondjuk, hogy hány éves kortól kaphasson a gyerek tablettet, milyen játékokat játszhasson online, vagy hogyan kell esetleg kezelni egy internetes zaklatást. Szerintem a legfontosabb a pedagógusok és a szülők részéről, amit maguk a gyerekek is megfogalmaznak a foglalkozásaimban, amikor kérdezem tőlük, hogy ti mit tennétek, vagy mit szeretnétek a szülőktől, akkor nagyon gyakran elmondják a gyerekek, hogy üljenek mellénk a szülők, és játszunk közösen online is. Tehát, hogy a kanapén oda simulunk a gyerekek mellé, átöleljük, hogy mi volt az iskolában, akár lehetne közösen tiktokozni, vagy mondjuk GTA-zni, hiszen ezek az odakapcsolódások, digitális minőségi idők lehetőséget teremtenek arra, hogy kicsit lássuk a gyerekeknek az érdeklődését, hogy mi is történik a digitális térben, közben pedig mi fel tudjuk hívni a figyelmeiket bizonyos szabályokra, vagy keretekre, veszélyekre és lehetőségekre. Ez azért fontos, mert ugye, amikor autóvezetést tanul a gyerek, vagy mielőtt kocsiba ül, elküldjük kresztanfolyamra. Viszont amikor belép a gyerek az online strádára, egyre fiatalabb korban egyébként, akkor semmilyen jó tanácsot nem kap. Pedig lehetne egy pár jó tanácsot mondani a gyerekeknek, hogy oké, hogy nagyon pörögsz a TikTokban, meghasználod az AI-t, mondjuk, hogy megírd a házi feladatot, de hogy tudod-e, hogy mi az a nagy szabály. Ha nagymamának nem mutatnád meg, akkor az internet esetet fel, mert nagyon sok ember fogja látni. Meg a legfontosabb szerintem, hogy ami az interneten van, nem biztos, hogy igaz, főleg a mesterséges intelligencia korában, tehát a látvány, illetve a legfontosabb, az az online-offline, tehát internetes és nem internetes egyensúly a megtalálása. Tehát, hogy a virtuális tér, azt szoktuk mondani a szülőknek, hogy lehet a kikapcsolódás, a szórakozás, a felfedezés helye, de hogyha egy kicsit túl használjuk, akkor be is szippant, tehát is rengeteg veszélynek ki vagyunk téve. Állíj, zaklatás, intim képek küldése, fogadása, és ezekből itt a való életben, nem az interneten, hanem itt az offline térben lehetnek csúnya, súlyos rendőrségi ügyek.
4: Nyilván a felelősség a szülői, hisz az első okoz eszközt is mi adjuk a kezükbe, mikor tegyük ezt?
3: Ez egy nagyon-nagyon jó és nehéz kérdés. Így van, szoktuk mondani, hogy a gyerekek függők, de igazából ez egy kicsit képmutató, mert maguk a szülők is sokszor túlfüggnek a médiaeszköz használatban, miközben maga a szülő tudna lenni a legjobb felügyelő szoftver, aki ott van a gyerek mellett. Az egészségügyi világszervezet, a WHO azt mondja, és teljesen egyetértek vele, hogy 0 és 2 éves között egyáltalán ne lásson a gyerek képernyőt, hiszen az idegrendszeri fejlődésnek fontosabbak az offline élmények. 2 éves kortól 6 éves korig lehet ilyen napi 1 óra képernyőre, de sem mindegy, hogy mit néznek a gyerekek, mennyire gyorsak a vágóképek, csak mondjuk egy példát, az ELTE-nek volt az alfa generációs labornak egy nagy kutatása, megnéztek tablettet és nem tablettet használó gyerekeket. A nem tablettet használó gyerekek látták a nagy mintákat, és utána rá tudtak fókuszálni az apró mintára. A tabletet használó gyerekek csak az apró kis mintákat látták. A nagy mintát, ami kijött ebből, nem, tehát teljesen más, hogy húzalozódik a digitális eszközt használó óvodásoknak az agya. Teljesen más, hogy alakul az idegrendszerük is, ezáltal a kognitív készségük is. Nagyon érdemes egyébként ennek az online-offline egyensúlynak a megtartása érdekében akár egy ilyen digitális családi szerződést készíteni, amiben megpróbálunk megállapodni a napi képernyő időben, mondjuk 6-tól 15 éves korig ilyen 2-3 óra, de a képernyőidőben beletartozik a tévés. De ez is nagyon nehéz, mert a házi feladatírás az képernyőidő, igen, nem. Csak ugye szülőként is sokszor belefutunk abba, hogy jaj, veszek okostelefont a gyereknek, meg kell a tanuláshoz. Hát én nem láttam még gyereket, aki az okostelefonon készíti a PowerPointot. Tehát az én koromban még a nappali közepén volt egy számítógép, arra ráláttak a szüleim. Az éjszaka el kellett aludjanak a szüleim, hogy esetleg csúnya oldalakra is rá tudjunk keresni, mint érdeklődő kamasz fiúk. Ma 6-7 éves korban kap a gyerek okostelefont, korlátlan sokkal internette, és sok szülő sajnos még mindig nem ismeri azokat a fontos felügyelő szoftvereket, amik esetleg egy részt meg tudják védeni a gyerekeket, de a technikai felügyeletnél is még fontosabb a szülőnek az érdeklődése, a nyitottsága, és hogy kialakuljon egy olyan szülő-gyerek kapcsolat, ahol mer a gyerek hibázni, mer bizalmasan kérdezni a szülőtől. A pedagógusoknak meg ugye végtelen tárházuk van, hogy megmutassák, hogy mire lehet jó az internet azon túl, hogy egy nagy veszélyes terep, hogy például hogyan lehet mondjuk 3D modelleket alkotni, Minecraftban megépíteni Noé bárkáját például, vagy képlegényt készíteni honfoglalásról. Sok-sok olyan digitális eszköz van, ahol tényleg meg lehet tanítani a gyerekeknek, hogy hogyan tudják okosan használni az okos eszközöket. Még akkor is adott esetben most a közoktatás kitiltja ezeket az eszközöket, ezt lehet vitatni, hogy jó vagy nem, de akkor legalább legyenek oktatási tabletek, ahol elérhetőek nagyon jófajta applikációk. Most mondok egy példát, nagyon sok tanár nem ismeri, pedig létezik ingyenes applikáció a B-Kör Chemical Mix. Ez egy virtuális periódusos rendszer, hogyha megnyitjuk, akkor az ujjunkat dobálhatunk egy virtuális kémcsőbe elemeket, és hogyha ezek az elemek reakcióképesek, a telefon szemlélteti, mondjuk, hogy a vízbe beledobom a káliumot, és nem csak, hogy szemléltet egy veszélyes kísérletet, amit mondjuk órán nem lehet lebonyolítani, vagy nincs pénz mondjuk megvenni az eszközöket, anyagokat, nem csak szemlélteti a kísérletnek a lefutását, hanem rendezi az egyenletet, megtanít egyenletet megoldani, kémiai egyenletet, ez az applikáció is teljesen ingyenes. Csak hát tudnunk kellene, hogy mennyi jó lehetőség van a digitális eszközben, mert most divat aggódni, hogy milyen veszélyes ez, meg tiltsuk az eszközt, de nem tiltani kell, hanem közösen kell megtanulni jól, és ehhez a szülőknek, gyerekeknek és pedagógusoknak szerintem közösen kell beszélgetni, mert mindenki tud valamit erről a világról, csak ezeket a puzzle darabokat össze kellene rakni, hogy így teljesebb és tudatosabb digitális életet élhessenek a gyerekek és a felnőttek is.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes. Egy fárasztónak után néhány üdítő sláger. Csak a legjobbak. Rádió Most.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Nap mint nap kerülünk olyan helyzetbe, amikor nehéz kimondani, hogy mit szeretnénk, vagy éppen nemet mondani anélkül, hogy megbántanánk a másikat. Pedig létezik egy kommunikációs forma, amely segíthet abban, hogy egyszerre képviseljük a saját érdekeinket, és tiszteletben tartsuk másokét is. Hogy mit jelent az asszertív kommunikáció, és hogyan tehet harmonikusabbá emberi kapcsolatokat, arról Pataki Nonával, Szerecz Róberttel és Szabó Gábor kommunikációs trénerrel beszélgettünk. Nos, tisztázzuk akkor elsősorban, hogy mi is az az asszertív kommunikáció.
2: Az asszertív kommunikáció, vagy az asszertivitás az egy nem egy velünk született képesség. Az asszertív kommunikációhoz egy magas értelmi intelligencia is szükséges, de alapvetően, aki asszertíven tud kommunikálni, vagy finoman kiáll a jogaiért, és finoman meghúzza a határait, annélkül, hogy bárki mást is sértene ezzel. Ugye ezen kívül vagy az emberek vagy passzívan kommunikálnak, vagy agresszíven. Ezt nevezhetjük úgy akár is, mint egy arany középutat.
1: Amikor tiszteletben tartjuk a másik fél véleményét, nézőpontját, nem erőltetve a magunkét rá, de mégis megosztva a gondolatainkat.
2: Így van, de közben nem sértjük ugye a saját határainkat. Megpróbálunk szimbiózisban élni.
1: Azt mondtad, hogy ez nem velünk született tulajdonság, akkor ezt tanulni kell. Mennyire nehéz, és mikor érdemes elkezdeni egyáltalán vele foglalkozni?
2: Szerintem már babakortól, tehát onnantól kezdve, hogy egy anyának gyermeke születik, nyilván nem kell semmit ráerőltetni egy babára, hanem figyelembe kell venni azt, hogy az életkor milyen sajátosságokkal jár, és hogy megpróbálni kitalálni, mi járhat a baba fejében, tehát nem lehet elég korán kezdeni az asszertivitás tanulását. És ahogy említettem az előbb, szerintem a legfontosabb az, hogy figyeljük a társainkat, figyelemmel vagyunk irántuk, és sokkal több megértést is kapunk mi visszafelé, ezáltal nekünk is könnyebb lesz. Tehát nem arról van szó, hogy ilyen megértő szerepben tetszelegjünk így mindenki felé, mert nyilván fontos az is, hogy mi létezünk és vagyunk, csak a figyelem az rengeteg mindenben segíteni tud az életünk folyamán.
1: Miért fontos ez az asszertív kommunikáció? Mit mozdíthat elő? Vagy például generációk között segíthet-e ez a párbeszédben?
3: Hát magát a kommunikációt. Ugye az én megfogalmazásomban az asszertív kommunikáció az gyakorlatilag az erőszakmentes önérvényesítés. Azért kell igaziból tanulni, mert hogy az ember nagyon könnyen csúszik át valamelyik végletbe. Az egyik véglet ugye az, hogy egyszerűen félünk azt kinyilvánítani, amit igazából szeretnénk. A másik véglet pedig ugye az, amikor ezt valami módon erőszakkal nyilvánítjuk ki. Most az erőszakat nyilván értem azt, hogy egyszerűen csak megemeljük a hangunkat, fenyegetőbbé válunk. És amit igaziból tanulni kell, azt gondolom, az egyrészt az, hogy ne féljünk, tehát hogy legyen bátorságunk azt kimondani, mit szeretnénk, legyen bátorságunk képviselni a saját érdekeinket és felépni a jogainkért. A másik pedig, ugye, és ez a nehezebb része talán, hogy meg kell tanulnunk az önszabályozást. Tehát amikor mondjuk ugye ellenállásba, egyetlen értésbe ütközünk, akkor ez ne azt váltsa ki belőlünk, ugye, hogy az érzemeink veszik át a vezérlést. És hogy válaszok a kérdésedre ilyen nagyon röviden, így 18 perc után, ugye ez a generáció között azért bír kiemelt fontossággal, mert a generációk között ugye fokozottan jelen van az egymás meg nem értésnek a lehetősége. Mert minden generáció a saját nézőpontjából figyeli a világot, és a kiváltságos keveseket leszámítva a többség nagyon nehezen mozdul ki a saját nézőpontjából. Tehát mit mondjuk, hogy egy felnőtt, az nem szívesen gondol már bele abba, vagy nem könnyen gondol bele abba, hogy milyen mondjuk kamaszként élni ebben a világban. A kamasz meg nyilván nem tud belegondolni abba, hogy mielőtt felnőttként belőle még nem volt még. És ugye ezért nagyon fontos, hogy mivel borítékó attól, hogy rendszeresen ütközünk egyetemértésekbe a másik félnél, hogy ezeken az egyetemértéseken úgy tudjunk átjutni, hogy annak a végén valamilyen pozitív eredmény várjon minket.
1: Akkor ezért nehéz az őszinte, tiszta kommunikáció a generációk között, mert már nem helyezkedünk bele a másik fél nézőpontjába?
3: Igen, ez egyik legértékesebb, ugyanakkor ez egyik legproblémásabb emberi képesség, hogy én mennyire tudom, illetve mennyire vagyok hajlandó beleképzelni magamat a másik helyébe. Ugye van egy ilyen nagyon régi sztori, amit ezzel kapcsolatban szoktam mesélni. Én ugye Szekszárdból származom, és egy időben egy Szekszárd melletti kisvárosban laktam, viszont Szekszárdon dolgoztam, és akkor ugye busszal jártam dolgozni, meg haza. És ugye délután ez a 4-20-as busz, az mindig cuftig volt. De hogy ilyen többszörösen. És ott tök megfigyelhető volt ez a fajta attitűd, hogy emberek ugye még lent toporognak, még nem tudtak följutni a buszra, és akkor ott morognak, hogy miért nem mennek már beljebb. És amikor végre följutottak a buszra, azonnal nézőpontváltás, ugye, és azoknak még lent vannak, azoknak ugye mondják, hogy mit tudsz, nem, hogy tele van a busz. És ez nagyon jellemző az emberekre, tehát hogyha ha gyalog vagyok, akkor ugye elképzelem a hülye autósokat, ha autó vagyok, akkor elképzelem a hülye gyalogosokat. Hát mind a kettőt gyakorlom, de ugye éppen melyikben vagyok benne, melyik szerepben. És ez nagyon kemény, hogy kilépjek a saját szerepemből, és megpróbálok belehelyezkedni a másik szerepébe. És nem is az a lényeg egyébként, hogy ez sikerüljön teljes mértékben, teljesen nem fog sikerülni. Nem, szerintem a lényeg az maga a próbálkozás, a kísérlet. Hogy próbálkozok vele, hogy megpróbáljuk elképzelni azt, hogy ugye itt vagyok, mit tudom, egy szülőként, x évesen, és hogy itt van ez a 13-14 éves kamaszgyerek, aki végtelenül kiborító, végtelenül idegesítő, végtelenül értetlen, és gyakorlatilag lehoz az életről. És hogy megpróbálni elképzelni, hogy ő miért ilyen. Azon túl persze, hogy már annyira jó dolga van, jó? De hogy ezen túlépve, hogy vajon az ő lelkét mondjuk mi nyomhatja? Hogy ő mikkel küzd? Hogy ő miért viselkedik úgy, hogy viselkedik? Hogy miért nem kommunikál? És ha egyszerűen csak elkezdünk ezeken gondolkodni, az szerintem már rengeteget számít.
1: Tapasztaltatok már olyat, például te, Robi, hogy segített ez az asszertív kommunikáció?
4: Igen. Most én is egy példát tudok hozni. Pont ma reggel beszélgettem egy fiatal kolléganővel, tehát tényleg fiatal, 30 éves, és ő is hallja a buszon, Gáborral is beszéltük ezt, hogy a gyerek hogy beszél a szülővel. Leuralja, hogy nem érdekel, mit mondasz, akkor is ezt csinálom, akkor is lemegyek a játszótérre. És hallotta a telefonba a anyuka hangját is, hogy jól van, nyugodtan menjél. Tehát ez egy passzív kommunikáció a szülő részéről, a gyerek részéről agresszív. De hogy gondolom, megmaradjon a nyugalom, ezért az anya belemegy. No, de ez mit fog okozni a gyerekbe? Hát akkor megtehetem, én akkor tudom érvényesíteni az akaratomat. És a kommunikációja agresszív lesz, és nagyon nehéz ezt visszahozni, ahogy Gábor is mondta. Én ugye a táncot hozom most, mert rájöttem, hogy a témát elkezdtem így boncolgatni, hogy a tánc a legjobb asszertív kommunikáció. Na, és a magyar néptánc. Ott például a legényes táncoknál a fiú, a férfi nem azért pontoz, meg nem azért csapkodja magát, hogy érvényesítse önmagát a nézője előtt, vagy a zenekar előtt, hanem megmutatja, ez én vagyok. Ez a szikár akarat, ez én vagyok. A páros táncokban ott meg maga a fogás adja meg azt a kapcsolatot a két ember között, hogy vezetlek, én ezt szeretném, és akkor a másik fél, a nő részéről pedig én meg átadom magam neked. És ez a harmónia adja meg kifelé azt a csodálatos csárdásainkat, amik vannak a tájegységekben, hogy együtt vannak, egy pár. És akkor nem uralom le a nőt, meg a nő sem uralja le. Ugyanúgy a karikázokban is ez megjelenik, de a legjobb, nem is, hogy legjobb példa, az argentin tangó. Ott a nőnek a bibliája a férfi mellkasa. És ugye úgy vannak összedőlve, tehát úgy néznek ki a pár, mint egy A betű, de van egy híd. És a nőnek megvan a szabadsága, hogy a lábával azt csinál, amit akar, mert érzi, hogy a férfi vezeti.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes. Egy fárasztó nap után néhány üdítő sláger. Csak a legjobbak. Rádió Most.
5: This

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Folytatjuk interjúnkat Pataki Nonával, Szerecz Róberttel és Szabó Gábor kommunikációs trénerrel az asszertív kommunikációról. A beszélgetés ott tartott, hogy a tánc egy nagyon hasznos formája ennek a közlésmódnak.
2: Tehát szerintem így a tánc, hogyha már gyerekkorban a szülő is, akár játékokon keresztül, Nona is mondta, hogy babakorban, figyelem, a figyelmemet rád fókuszálom, és meghallgatlak, látlak, de én is itt vagyok. És ezt nagyon nehéz megtanítani, ezt nem tanítják az iskolába, pedig szerintem ugyanolyan fontos téma. Egy modul lehetne ez. Ez a fajta kommunikáció, nagy súlyt kéne ráfektetni.
1: Ha nem tanítják, akkor nekünk kell megtanulnunk, hogyan tudjuk ezt elsajátítani, és mi van, hogyha a környezetünk ebben nem feltétlenül partner. Hát természetesen, mert nem hallottak arról, hogy asszertív kommunikáció, vagy hogy egyáltalán ezt ugye, hogyan kellene
3: űzni. Ugye beszéltünk itt a generációs különbségekről, és ugye azt a világot éljük, nem fordult elő eddig az évezredek során. 4-5 generáció is meglelhető a mai társadalomban. Itt vannak ugye a csendes generáció, a baby boomerek, XY és a Z generáció, és ugye generációkon belül is különbségek vannak. Ugye mindenki más hogy szocializálódott, máshonnan jött. Annak idején ugye a baby boomereknek, itt az én szüleimnek is, itt a 70-es korosztálynak, ugye a szegénységből jöttek, hiány volt a gazdaságban, és meg kellett tanulni, hogy azért, hogy önérvényesítsen, könyökölni kellett, hogy megmutassa önmagát. Minden erőfeszítést is beledobni. A mai generáció pedig ugye mindent készhez kap, akkor a választék az E-generációban, hogy egyszerűen nem is tudod megteremteni a gyerekednek, azt még nem is kell neki megteremteni, mindent letenni az asztalra, de ettől függetlenül minden információt AI-on, interneten keresztül mindent készhez kap. És ugye a régi generáció meg az van hozzászokva, hogy tiszteljük az időseket, és hogy tőlük tanulunk meg mindent. Amíg a mai generáció meg az van hozzászokva, hogy mindent elér az interneten, amit nem kap meg az oktatásban, vagy amire kíváncsi, vagy ami nem volt neki egyértelmű, az ott van kéznél, másrészt ő sokkal jobban, rugalmasabban kezeli ezeket az eszközöket, tehát ő taníthatná az előtte lévő generációkat. És azt kell felismerni a mai társadalomnak, onnan kéne kiindulnunk, hogy tulajdonképpen minden generációnak megvan az előnye, és hogy ezeket az előnyöket hogyan lehet összeforrasztani, hogyan lehet használni. És ugyanezt így az oktatásban is meg lehetne valósítani. Tehát itt alapvetően visszatérve talán még az legelső rádióadásunkra, itt nem mindegy, milyen a szándék. Tehát, hogyha jó szándékból, jó indulatból vagyunk, akkor mindent is meg lehet oldani.
1: A gyerekek formálhatóak, és a velük való kommunikáció mondjuk az iskolában meghatározó lehet, hogy ők hogyan kommunikálnak majd aztán a továbbiakban. Egymás közötti kommunikációt is gondolom érdemes tanítani, vagy példát mutatni a gyerekeknek, hogy egymással hogy beszélnek, úgy lehetnek aztán olyan felnőttek, akik később ugyanígy kommunikálnak majd egymással.
3: Szerintem a gyerekek könnyebben formálhatóak, de nem feltétlenül csak a gyerekek formálhatóak, és ahhoz, hogy egy szimbiózis alakuljon ki, ahhoz nem csak a gyerekeket kell formálni. Most akkor miért csak a gyerek alkalmazkodjon? Beleszületett ebbe, arany középutat kell megtalálni. Aki nem mutat erre hajlandóságot, neki lesz nehezebb dolga az életben. Tehát ezt kell megérteni a mai társadalomnak, hogy nem a gyerekekkel szúr ki, vagy a fiatalabb generációval, hanem alapvetően saját magával. Mert ugye az asszertivitás arról szól, hogy a saját jogaimat úgymond érvényesítem, tehát kiállok a saját jogaimért, anélkül, hogy ítélkeznék, vagy nem tartanék valakit tiszteletben. Ez mindenkire vonatkozik.
1: Gábor, hogy reagálnak az emberek, hogyha te mondjuk ezzel az asszertív kommunikációval fordulsz valaki felé, ő pedig vagy az agresszív, vagy a passzív kommunikáció gyakorolja még?
4: Nekem az a tapasztalatom, hogy a jól alkalmazott asszertív kommunikációnak van egy ilyen kiegyenlítő hatása. Tehát arra gondolok, hogyha mondjuk találkozol valakivel, aki alapvetően agresszív, és te képes vagy fönntartani ezt a saját asszertív kommunikációdat, akkor egy idő után, és néha megdöbbentően gyorsan, a másik fél is megváltozik, és elkezd idomulni hozzád. Úgyhogy én ezért is tartom egyébként nagyon fontosnak azt, hogy az ember ezt a képességét ezt folyamatosan fejlessze, és egy kicsit én is válaszoljak erre a kérdésre, hogy hogyan lehet ezt fejleszteni. Uh-huh. Szerintem a legegyszerűbb módja az, hogyha gyakoroljuk a vitatkozást. Ugye Magyarországon ennek nagyon nincsen kultúrája. Amerikában például, most nem akarom, hogy Amerikát ugye itt nem idealizálni, de azért vannak dolgok, amiket jól csinálnak, és ott mondjuk, hogy az is oktatásnak része, ugye a vitakultúra.
1: Igen, azért ezt még a fiatalok is láthatják egy-két filmben.
4: Igen. Nálunk ez borzasztóan hiányzik. Ugye, már elég csak megnézni a komment szekciókat, tehát ugye valakinek ellenkező a véleménye, akkor azon az a reakció, hogy dögölj meg lehetőleg lassan is kínok között. Tehát, hogy nem tudunk vitatkozni. Pedig szerintem ez borzasztóan fontos lenne, és ezt nagyon jó szívvel ajánlom mindenkinek, akár úgy, hogy leülni haverokkal, keresni egy témát, és elkezdeni vitatkozni róla. Uh-huh. És igaziból egy szabály van, hogy a másik fél személyét nem lehet támadni. Kizárólag az álláspontját lehet támadni, jó? Magát a személyt sosem, az tabu. És amire még nagyon tudnék mindenkit bíztatni, akinek egy kicsit is ez megmozgatja a fantáziát, hogy mondjuk ez otthon családban, mondjuk a gyerekkel gyakorolni. Ahogy mondták ugye a Nona is, meg a Robi is, hogy a mi kultúránkban mi mindig benne van, hogy a gyerek mondjuk nem vitatkozhat a szüleivel. Mondjuk, hogy miért nem? Én azt gondolom, hogy igenis, kéne ezt gyakorolni. Tehát, hogy leülni, és azt mondani, hogy figyelj, most egyenrangú felek vagyunk, amíg erről beszélgetünk, és akkor mondd, hogy te mit gondolsz, mondom, hogy én mit gondolok, és vitatkozzunk róla. A vitatkozás az, amikor valamiről kommunikálunk, tehát valamiről uh-huh. érdemi párbeszédet folytatunk, uh-huh. és felvonatjuk az érveinket, és hogy hagyjuk vitatkozni. És a vitatkozásra nem azt értjük, hogy hívják, hogy ellenkezik, hanem azt értjük, hogy érvelj. Tehát mondd el, hogy szerinted ez miért helyes, miért van rendben, miért így gondolod. Uh-huh. Én is elmondom, hogy miért így gondolom. És akkor mondd, hogy te mit gondolsz erre, amit én gondolok.
3: Az asszertív kommunikáció nem azt jelenti, hogy megengedő vagyok is.
5: Az asszertív kommunikáció tényleg egy híd tud lenni az emberek között. Hogy a szavaimmal kiállok magamért, és úgy beszélek a másikkal, hogy közben emelem is őt, és tisztelem, az egy kulcs.
3: Ha megtanulunk asszertíven kommunikálni, ez ide-oda megértést ad. Hogyha megértjük, hogy a másik fél miért viselkedik így, vagy oda-vissza értik, hogy miért viselkedünk így, ez egy gördülékenységet, tehát ez előre visz minket. Segít a logisztikában, segít a logikus gondolkodásban, az érvelésben, és nyilván a vélemény kinyilvánításban, és ezt bele lehet tenni az oktatásba mindenhol, és már előre tudnánk segíteni az asszertivitást itt a több generáció között meg a társadalomban.
4: Akkor még a végén kicsit kekeckednék, jó? Mert úgy el tudom képzelni, hogy a szerencsétlen hallgató most az arra gondol, hogy nincs elég bajom basszus, és akkor most még akkor még kéne tanulni asszertív kommunikációt is. És igaziból, hogyha ha nagyon radikálisan közelítünk hozzá, akkor valójában az asszertív kommunikáció egy bullshit.
1: Na hát akkor értelme volt az egész beszélgetésünknek. Jó, hogy itt volt a dolog.
3: Igen.
4: Ugye? Mert hogy valójában a nem asszertív kommunikáció az nem kommunikáció. Tehát nem arról van szó, hogy most valami különleges dolgot kéne megtanulnunk, hanem valójában meg kéne tanulnunk kommunikálni, vagy jobban kommunikálni. Mert a kommunikáció akkor kommunikáció, ha működik. Ha nem működik, akkor definíció szerint az nem kommunikáció. Valójában ez, hogy asszertív, ez igaziból ez egy ilyen mesterségesen kreált címke, amit akár el is felejthetünk, mert hogy mondhatjuk egyszerűen helyett az, hogy működőképes kommunikáció. Uh-huh.
1: Még sokkal érthetőbb is, szerintem. Úgyhogy a tiszteleteljes, kölcsönös, megértésen alapuló beszélgetés lenne a fő cél.
4: Igen.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Horváth Tibor, a Zselic Művészeti Iskola tanára elkötelezett ember a néptánc iránt. Számos elismerést kapott már, örökségalkotó, Csíkvár József és Fülöp Ferenc díjjal is kitüntették. A művésszel Széki Éva beszélgetett.
2: Táncpedagógusként nagyon sok díjat tudhat már a háta mögött, mivel érdemelte ez ki, mikor kezdte a munkáját?
3: Hát én a munkámat 1997-98-as tanévben kezdtem óraadóként Kaposváron az Együd Árpád Művészeti Iskolában. Akkor még egyetemista voltam, Kaposvári Agrártudományi Egyetemre jártam, és mellette elvégeztem a táncművészeti főiskolát is. És így alakult ki, hogy a Somogy Táncegyüttes táncosaként kaptam csoportot, és elkezdhettem itt a munkát. És aztán az évek során megtaláltam a páromat is, akivel nagyon-nagyon egyetértésben és összhangban egymást kiegészítve tudunk dolgozni, és ebből alakult ki az, hogy úgy sikeresek lettünk tulajdonképpen ebben a szakmában, mint pedagógusként, mint alkotóként, és hát nyilván egyre több megkeresés érkezett, egyre több helyen tanítottunk, jó visszhangja volt annak, amit csináltunk. Az országos szakmában mindenféle megyei, regionális, országos versenyeken, fesztiválokon folyamatosan részt vettünk, ott jó eredményeket tudtunk elérni, és hát így alakult ki aztán, hogy ezeket a díjakat előbb-utóbb tánunk dobták, úgymond, hogy hát végül is megkaphattuk ezeket a díjakat. Nagyon-nagyon sokat dolgoztunk, nekünk ez az életünk, mi ebben élünk a nap 24 órájában, és azon próbálunk munkálkodni és dolgozni, hogy ezt a magyarság tudatot meg tudjuk tartani, hogy a magyar nép táncot és a népművészetet, mint országimást is erősíteni tudjuk, ahol csak tudjuk, mindenhol hirdetjük, és nyilván vannak emberek, akiknek ez tetszik, vannak emberek, akiknek nem tetszik, de hát nem vagyunk egyformák, különbözők vagyunk. Ennek ellenére mi azt gondoljuk, hogy egy nagyon nagy érték ez, nagyon-nagyon fontos a gyermekeknek, aztán az ifjúságnak, és aztán a felnőtteknek is, hogy egészséges, lelkű emberek tudjanak felnövekedni, és aztán utána az életben élni. Van olyan tanítványunk, akit most már 25 éve kezdtünk el tanítani, és most már megtalált az együttesben a párját, azóta is az együttesben táncolnak, már a gyerekeikkel együtt. Azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus dolog, de vannak olyan tanítványaink is, akik ezt választották hivatásul, ez a pályájuk, és például van olyan tanítványunk Szennából, aki a Magyar Nemzeti Táncegyüttes táncosa, van olyan tanítványunk, aki a Pápai Művészeti Szakgimnázium tanára, tehát vannak olyan emberek, akik még ezt választották hivatásul rajtunk kívül is, és nagyon-nagyon büszkék vagyunk rájuk.
2: Van tehát utánpótlás, de hogyha most a nagy átlagot nézzük, akkor mennyire vonzó mondjuk a néptánc a digitalizáció korában, a 21. században a gyerekek számára, könnyű őket erre rávenni?
3: Az a helyzet, hogy tényleg 25 évet csináljuk ezt a néptánc tanítást, és 25 év alatt nagyon sok változás ment végbe. Egyrészt nyilván pozitív változás is, de vannak negatív hatásai is ennek a dolognak. A mai fiatal generációt igazából talán nem is nagyon tudom megmondani, mi az, ami érdekli. Nagyon semmi, éppen a digitalizáció miatt. Tehát én azt gondolom, hogy ez a digitalizáció, az internet és a telefonok használata már kisgyermekkorban az olyan hatással van rájuk, mint egy drog. Tehát, hogy olyan szinten el tudja vonni a figyelmét, tehát a gondolkodását, hogy semmi, azaz semmi nem tudja érdekelni. Én azért tudok erről ilyen részletesen beszámolni, mert nekem is van 3 gyermekem, és abszolút érzem a hatását. Nálunk muszáj, hogy jöjjenek táncra, de nyilván nem erőszakoskodunk, viszont nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy a mozgás meglegyen, és az a helyzet, hogy nagyon nehéz kimozdítani őket a telefon mögül, meg az internet világa, meg a játékok mögül, de azt tapasztalom, hogy amikor ez megtörténik, akkor a közösségi élményt tudnak szerezni ebben a néptáncban. Ez egy olyan hatalmas erővel bíró dolog tud lenni, hogy mégis azt tudom mondani, hogy közösség és az egésznek az ereje egy megtartó dolog tud lenni. Nehéz, egyre nehezebb őket megtartani, egyre nehezebb őket olyan ingereknek kitenni, hogy jobban szeressenek oda jönni, mint a telefont nyomkodni, de mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez létrejöjjön.
2: Aggódik a néptánc miatt? Mit gondol, mi lesz ezzel a kultúrával mondjuk 50-100 év múlva? Meg lesz még?
3: Én nagyon-nagyon remélem, hogy meg lesz. Én azt látom, hogy országos viszonylatban nagyon-nagyon sokan táncolnak, nagyon sokan művelik ezt a népi kultúrát. Az a helyzet, hogy egyrészt nagyon-nagyon magas szintű táncos tudást tudnak ezek a gyermekek már egészen kicsi korban magukénak. Én most Szarvason az országos szólótánc verseny döntőjébe voltam az egyik zsűri tag. Erről azt kell tudni, hogy ez itt a talán az országnak, az ország néptáncosainak az 1%-a, ha bejut ide. Már bejutni is lehetetlen szinte, hihetetlen színvonal van. Na most ezek a táncosok, akik már oda bejutottak, olyan szinten vannak, hogy szinte hihetetlen, hogy mit tudnak. Tehát mi annak idején a töredékét nem tudtuk ennek. Tehát ha ilyen szinten gondolkodok, akkor azt tudom mondani, hogy igen, van jövője, és azok az emberek, azok a gyermekek már olyan szinten tudnak a testükkel bánni, hogy biztos vagyok benne, hogy a jövő generációinak át tudják adni majd ezt az egész mozgáskincset.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Divat vagy hagyomány a néptánc? Egyebek mellett ezzel folytatódik beszélgetésünk Horváth Tiborral, az Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Egyesület Dél-Dunántúli régiójának elnökével.
2: Divat az mindig van. Igazából meghatározza szerintem az, hogy milyen közösségbe hozza a szülő a gyermekét. Ott, ahol volt ennek hagyománya régebben is, ahol a falusiak ezt szerették és magukénak tudták, ott máshogy állnak hozzá a szülők is, és mindenki ehhez a kérdéshez. Egyrésztről ezt gondolom. Ahol kevésbé volt hagyománya, ott nehéz újra hagyományát teremteni, mert mindenhol a falusi kultúrában, mindenhol ez része volt, de ugye már kikopott, kiveszett, és manapság nagyon sok település nem is tudja a saját kultúráját és a saját táncát, pedig volt valamikor ott náluk is. Tehát, hogy ezeken a helyeken, ahol már eltűnt, ott nagyon nehéz újraindítani, viszont ahol pedig nagyon erős volt, én most Szennáról tudok beszélni. Szennában azt gondolom, hogy nagyon erős volt, nagyon sokáig volt, nagyon-nagyon régóta volt népi együttes, és nagyon sokáig nagyon jól működött, és a szennaiak és a környékben élők, és nem csak Szennáról beszélek, mert ugye nem csak szennaiak voltak, hanem még Pacsa, Zselic, Kisfaludy, Szilveszt-Szentmárton, sőt talán kaposváriak is voltak közöttük. Tehát ők megtapasztalták azt az érzést, hogy milyen egy ilyen közösséghez tartozni, és a hagyományaikat megpróbálták megőrizni az utókornak, és azt gondolom, hogy ez sikerült is. És akkor itt ilyenkor, amikor mi Szennába, a Zselic Művészeti Iskolában tanítunk gyerekeket, és olyan gyerekeket, akik nem csak szennaiak, hanem ugyanúgy a környező településekről származnak, hát az a ciki, ha valaki nem táncol, vagy nem csinálja ezt, tehát nem zenél, vagy más településen lehet, hogy meg az a ciki, ha valaki igen. Tehát azért mondom, hogy ez változó. Változó a városban is teljesen más, ahol panellakásban élnek az emberek sok esetben. A szülők se tudják, hogy volt régen falun, azért iratja be a gyerekét, mert kell valamilyen mozgás, meg azért iratja be a gyerekét, mert a múltkor láttam olyan aranyosakat játszottak ott a táncházba a gyerekekkel, és akkor megtetszik neki, de hogyha ezt valaki nagyon-nagyon jó minőségben tudja csinálni, tehát hogyha az az oktató vagy oktató páros, aki ezeket a gyerekeket elkezdi felkarolni, és elkezdi bevezetni ennek a világába és ennek a rejtelmeibe, akkor nagyon-nagyon benne tud ragadni a gyermek, és nagyon-nagyon a magáénak tudja érezni, nagyon

0: nem is tudják, hogy hogy volt régen, érdemes-e még kutatni, vagy vannak-e még olyan emberek, akitől lehet új táncokat tanulni, amit még korábban esetleg nem ismertek.
1: Hogyha azt gondoljuk, hogy tehát mindenki a saját településének a táncát szeretné felkutatni, van egy archív filmtár, voltak gyűjtések, és az archív filmtárakból a Budapesten a Zenetudományi Intézetben van ez az archív filmtár, és népzenetár is természetesen. Onnan le lehet kérni ezeket a filmeket, de természetesen nem gyűjtöttek mindenhonnan. Nagyon sokat gyűjtöttek Somogy megyéből, több településről is, mi ezeket a filmeket lekértük, és ezek a filmek alapján tanítjuk vissza a gyermekeknek a táncot. Tehát itt nyilván a Zselitségből, több településről, aztán a Berzence, Vízvár, Szenyér, Törökkoppány, Karád, Buzsák, tehát nagyjából ezekről a településekről voltak felvételek, és ezek a felvételek filmek alapján egy táncpedagógus le tudja venni a mozdulatokat, leírások alapján le tudja venni szintén a táncot és a különböző népviseleti dolgokat, tehát ugye az is fontos, hogy a viselet meghatározza a táncot és fordítva, és hát tulajdonképpen az a meglátásom, hogy ha talán minden település nem is tudja a saját táncát megtanulni, de hogyha azt mondjuk, hogy egy mikrotájegységet mondjuk elképzelünk, akkor lehet, hogy a mikrotájegységen belül viszont már egy nagyon hasonló hozzá közel álló dolgot meg lehet találni. Például most azt tudom mondani, hogy Tamásiba hívtak minket tanítani. Tamásiba azt mondták, hogy hát nincsen ilyen tánc, hogy tamási táncok, vagy Tamásiba nem gyűjtöttek, hogy ez egy város azért, vagy egy olyan település, de nagyon nagy kötődésük van például Törökkoppánnyal, vagy Koppányszántóval, vagy azokkal a településekkel, amit közel van. Ugye onnan költöztek be Tamásiba többen azokból a településekről, és azt gondolják, hogy az a tánc az az övék. Tehát Tamásiban nincs ilyen tánc, de mégis. A másik részére, hogyha válaszolhatok, vannak olyan oktatók az országban, akik nyilván a saját tehetségükre is, és még más tehetségekre is specializálódtak, ami nekik megtetszik, ami nekik a szívükhöz közel állt. És például most is néhány hete olyan oktatópárossal tudtunk dolgozni, akinek a férfi tagja már 30 éve egyik erdélyi táncnak a nagyon nagy szakértője, és nem csak a helyi táncokat, hanem akár Erdélyből is tanulunk, de akkor azt mondjuk, hogy nem biztos, hogy a feleséggel mi fogjuk ezt megtanítani, mi is megtudnánk, de mégis aki már nagyon-nagyon régen foglalkozott vele, és nagyon-nagyon a csínyát, binnyát ismeri, érdemes olyan emberekkel dolgozni, mert annak olyan háttérinformációi vannak a gyerekek számára, hogy aztán abból a gyermekek teljesen más érzülettel tudnak táncolni.
2: A mai mutató eddig tartott, a következő pénteken lesz majd. Továbbra is várjuk a véleményeket és az ötleteket műsorunkkal kapcsolatban az info@radiomost.hu e-mail címünkre. Búcsúzom szerkesztőségünk nevében, Györfi Bettát hallották, további jó rádiózást kívánok!
3: Ez volt a mutató. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
4: A legjobb zenék egy hangulatos estéhez. Rádió Most.

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok! Kaposvár közéleti műsorát hallják. Én Cserhamik Krisztián vagyok. Hőlégballonok lepik el az eget. Ezen a héten lesz a hőlégballon bajnokság Kaposváron. A harmadik Ripper Runai kupán 4 napon át, szerdától vasárnapig versenyeznek a pilóták. A hagyományos felvonulással egybekötött megnyitót szerdán este tartják. Ezt követően csütörtöktől szombatig reggel és este, vasárnap pedig már csak a reggeli órákban emelkednek magasba a hőlégballonok. A szervezők felhívták a figyelmet, hogy a programok az időjárás miatt változhatnak, ezért egyes repülések elmaradhatnak. Belvárosi lezárásra figyelmeztetik az autósokat. Szerdán a gázvezeték felújítási munkák miatt szinte egész napra lezárják a Bajcsy-Zsilinszky utca elejét. Az E.ON gázvezetékeket cserélt ki a talajban, és ezeket most üzembe helyezik, ezért szerda reggel 7 és várhatóan este 6 óra között lezárják a Bajcsy-Zsilinszky utcát a Zárda és a Kossuth-Lajos utca közötti szakaszon. A munkálatok miatt átmenetileg gázszünet is lesz több belvárosi utcában. Egyebek mellett a Bajcsy, a Kossuth, a Ripper-Rónai, a Somsics, a Zárda, a József Attila és a Petőfi utca egyes szakaszain. Elektromos autótöltőt helyeznek üzembe Gyékényesen és Vízváron. A magyar-horvát határ mentén 5 új elektromos autótöltő létesül egy új fejlesztési program keretében. A Somogyvár megyei önkormányzat közlése szerint a projekt célja, hogy a vidéki és határmenti térségekben is könnyebben használhatók legyenek az elektromos járművek. Somogyban Gyékényesen és Vízváron épül egy új töltőállomás, emellett 3 Horvátországban létesül. Elsuhant a lopott rollerrel. Elloptak egy elektromos rollert a hónap elején a Búzavirág utcában, a rendőrség pedig a tettes azonosításához a lakosság segítségét kérte. A hatóság közlése szerint egy férfi július 7-én délután 3:30 körül egy társasház elől lopta el a rollert. Az elkövetőről a térfigyelő kamerák felvételeket készítettek, és a képeket megosztotta a rendőrség. Azt kérik, hogy akik felismerik a tettest vagy információval rendelkeznek a lopás körülményeiről, azok jelentkezzenek a megyei főkapitányságon vagy a városi kapitányságon személyesen, de lehet bejelentést tenni telefonon, akár a 112-es segélyhívószámon is. Drága fotók készültek. Siófok és Fonyó térségében a rendőrök egyetlen nap alatt 155 gyorshajtót szűrtek ki. A hatóság pénteken 8 órás sebesség ellenőrzést tartott, amely során több mint 10 000 járművet mértek be. Ebből 155-en lépték be a megengedett sebességet, velük szemben intézkedtek a rendőrök. A hatóság ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a gyorshajtás továbbra is a súlyos közlekedési balesetek egyik legfőbb oka. Gránát került elő a Drávából. Második világháborús gránátot találtak a Dráva folyóban Barcsnál a helyi Szabad strand közelében. A robbanótest vasárnap került elő a vízből a strand szélén a híd közelében. A rendőrség lezárta és őrizte a területet, majd a Magyar Honvédség tűzszerészei hétfő délután elszállították a repeszgránátot hatástalanításra. Már üzemel a kórház bölcsődéje. Saját bölcsődét nyitott dolgozóinak a Kaposvári Kórház. A Pitypang bölcsöde elsősorban az intézmény munkatársainak kisgyermekeit fogadja térítésmentesen, de szabad férőhelyek esetén más családok is jelentkezhetnek. A két csoportos bölcsödében összesen 16 gyermek ellátását tudják biztosítani. A kórházi bölcsödét azért nyitották, hogy megkönnyítsék a kisgyermekes szülők munkába való visszatérését. Retro vonatok és buszok közlekednek majd. Augusztus első hétvégéjén retro hétvégére készül a MÁV a Dél-Dunántúlon. A Balatonnál, illetve Kaposváron és környékén nosztalgia vonatok és autóbuszok várják az utasokat. A legkülönlegesebb program a legendás 424-es gőzmozdonnyal közlekedő Zobák Express lesz, amely Kaposvárról Komlón át Dombóvárra viszi az utasokat. A Kaposvár Siófok, a Kaposvár Fonyód és a Dombóvár Kaposvár Gyékényes vasútvonalakon közlekedő menetrend szerinti járatokon a 60-as, 70-es, 80-as és 90-es éveket idéző szerelvények állnak forgalomba. Jogsi nélkül részegen karambolozott. Futva menekült el a helyszínről egy 30 éves férfi szombat este, miután részegen okozott balesetet Nagyberkiben. A sofőr egy parkolóautó kikerülése közben összeütközött egy szabályosan közlekedő teherautóval, majd egy másik parkolóautónak is neki csapódott. A rendőrök néhány percen belül elfogták a férfit, akiről az is kiderült, hogy korábban eltiltották a járművezetéstől. A férfi ellen eljárás indult. 13 szabadtéri tűz volt a hétvégén. A somogyi tűzoltókat 31 alkalommal riasztották a hétvégén. A 31-ből 13 riasztás szabadtéri tűz miatt érkezett. Pénteken az Ádándi halastó közelében nagyjából 15 hektáron gyulladt meg a tarló, a lángok erdősávot és pincéket is veszélyeztettek. Vasárnap Kálmáncsa külterületén egy bálázógép meghibásodása okozott tüzet aratás közben. 3 hektár tarló és 25 szalmabála égett le. A Somogy-Szob és Kaszó közötti úton egy személyautó borult fel, mert a kocsi elé vaddisznó rohant ki, a sofőr pedig elrántotta a kormányt. A Bulls-tól érkezik a KKK új játékosa. A Kométa KVG kaposvári kosárlabdaklub leigazolta a Szeged korábbi amerikai irányítóját. Az együttes azt a Ryan Woolridge-ot szerződtette, aki a 2023-2024-es idényben játszott a Szedeáknál. A 29 éves játékos abban az idényben magyar kupa ezüstérmet szerzett a Szegeddel, és több mint 20.8 gólpasszos átlaga volt meccsenként. Woolridge az előző idényben az NBA tartalékbajnokságában szereplő Windy City Bullsnál játszott Chicagóban. Újabb amerikai játékos a Finónál. Teljessé vált a Finó Kaposvár férfi röplabda csapatának kerete a 2026-2027-es szezonra. A klub közlése szerint egy amerikai játékos, Bryce Vetjen az utolsó igazolásuk. A 22 éves, 201 cm magas feladóátló a McKendry Egyetem együttesétől érkezik, és 2 éves szerződést kötött a klubban. Vetjen volt a Finó harmadik igazolása a nyáron, rajta kívül 2 másik amerikai játékos érkezett még a csapathoz. A tavalyi bajnok és kupagyőztes játékos keretei javarészt együtt maradt. A Finó a következő szezonban az Extra Liga és a Magyar Kupa mellett a Bajnokok Ligája selejtezőjében is részt vesz majd.
0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
1: Este derült lesz az ég és 25 fok környékén alakul a hőmérséklet, hajnalban pedig 17 fok lesz a legalacsonyabb érték. Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. Felhő alig lesz az égen, derült napos időre van kilátás. A legmelegebb órákban 33 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallottak. A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott. 1 óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

a pillanat a tiéd. Rádió most. Check it out.

egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

0: Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston. Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmi Krisztiántól hallják. 5 új elektromos töltő létesül a magyar-horvát határ mentén egy új fejlesztési program keretében. A Somogy vármegyei önkormányzat közlése szerint a projekt célja, hogy a vidéki és határmenti térségben is könnyebben használhatók legyenek az elektromos járművek. Somogyban Gyékényesen és Vízváron épül egy-egy új töltőállomás, emellett 3 Horvátországban létesül. Rollertolvajt keresnek a kaposvári rendőrök. A hatóság közlése szerint egy férfi július 7-én délután 3:30 körül egy Búzavirág utcai társasház elől lopott el egy elektromos rollert. Az elkövetőről a térfigyelő kamerák felvételeket készítettek, és a képeket megosztotta a rendőrség. Azt kérik, hogy akik felismerik a tettest, vagy információval rendelkeznek a lopás körülményeiről, azok jelentkezzenek a megyei főkapitányságon, vagy a városi kapitányságon személyesen, de lehet bejelentést tenni telefonon, akár a 112-es segélyhívószámon is. A Szeged korábbi amerikai irányítóját igazolta le a Kométa KBG kaposvári kosárlabdaklub. Az együttes azt a Ryan Woolridge-ot szerződtette, aki a 2023-2024-es idényben játszott a Szedeáknál. A 29 éves játékos abban az idényben Magyar Kupa ezüstérmet szerzett a Szegeddel, és több mint 20 pont, 8 gólpasszos átlaga volt meccsenként. Woolridge az előző idényben az NBA tartalékbajnokságában szereplő Windy City Bullsnál játszott Chicagóban. Jelentősen csökkent a vendéglátóhelyek száma Magyarországon az elmúlt 6 évben. Az MBH bank elemzése szerint tavaly év végén már kevesebb mint 42 000 vendéglátóhely működött az országban, ami 9 000-rel kevesebb, mint amennyi 2019-ben működött. A legnagyobb visszaesést a kávézók, italüzletek és szórakozóhelyek szenvedték el. Az elemzés szerint a koronavírust követő energiaválság, az emelkedő költségek és a visszafogott kereslet is hozzájárult a bezárásokhoz. Csökkent a kereslet a Velencei tó környéki eladó ingatlanok iránt, amihez hozzájárulhat a tó alacsony vízállása is. Az ingatlan.com elemzése szerint az év első felében csaknem 7%-kal kevesebben érdeklődtek az eladó lakóingatlanok iránt, a nyaralók iránt pedig több mint 26%-kal esett vissza a kereslet. A szakértők szerint a tó vízszintjével kapcsolatos bizonytalanság miatt a térség egyre kevésbé üdülőövezetként, inkább Budapest és Székesfehérvár agglomerációjaként vonza a vásárlókat. Zinedine Zidane lett a francia labdarúgó válogatott új szövetségi kapitánya. A világ és Európa bajnok egykori aranylabdás játékos 2030 nyaráig írt alá szerződést a francia szövetséggel. A legendás futballista Didier Deschamps utódja lett, aki 14 év után a 2026-os világbajnokságot követően távozott a posztról. Zidane 2016 és 2021 között 5 idényen át a Real Madrid edzője volt, akikkel 2-szer nyert spanyol bajnokságot és 3-szor bajnokok ligáját.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban derült lesz az ég, és 17 fokig csökken le a levegő hőmérséklete. Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. Felhő alig lesz az égen, derült napos időre van kilátás. A legmelegebb órákban 33 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Ez az este csak önről szól. Töltődjön fel a legjobb zenékkel a 91.2-n. Rádió Most.
1: Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Retro hétvégére készül a MÁV augusztus első hétvégén a Dél-Dunántúlon. A Balatonnál, illetve Kaposváron és környékén nosztalgia vonatok és autóbuszok várják az utasokat. A legkülönlegesebb program a legendás 424-es gőzmozdonnyal közlekedő Zobák Express lesz, amely Kaposvárról Komlón át Dombóvárra viszi az utasokat. A Kaposvár Siófok, a Kaposvár Fonyód és a Dombóvár Kaposvár Gyékényes vasútvonalakon közlekedő menetrend szerinti járatokon a 60-as, 70-es, 80-as és 90-es éveket idéző szerelvények állnak forgalomba. Részegen okozott balesetet egy 30 éves férfi szombat este Nagyberkiben, majd futva elmenekült a helyszínről. A sofőr egy parkoló autó kikerülése közben összeütközött egy szabályosan közlekedő teherautóval, majd egy másik parkoló autónak is neki csapódott. A rendőrök néhány percen belül elfogták a férfit, akiről az is kiderült, hogy korábban eltiltották a járművezetéstől. A férfi ellen eljárás indult. Veszélyes potenciálnövelőket vont ki a forgalomból a fogyasztóvédelem. A vizsgálatok szerint 3 étrend kiegészítőként árult készítményben vényköteles gyógyszerek hatóanyagait mutatták ki. A hatóság szerint ezek súlyos egészségügyi kockázatot jelenthetnek, különösen bizonyos gyógyszerekkel együtt szedve. Az érintett termékek a Moon, a Gold Power Strong és a Marathon Plus Rapid. Mamutfogat talált egy kislány a Tiszában. Az ős maradványra egy tiszorofi régészeti túrán bukkant rá, amelyet a rendkívül alacsony vízállás tett lehetővé. A szakemberek szerint ilyenkor olyan mederszakaszok is kutathatóvá válnak, amelyek máskor víz alatt vannak. A Tiszából nem csak őslénytani leletek, hanem római és törökkori emlékek is előkerülhetnek.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban derült lesz az ég, és 17 fokig csökken le a levegő hőmérséklete. Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. Felhő alig lesz az égen, derült napos időre van kilátás. A legmelegebb órákban 33 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most. Nem is

0: 91.2. Rádió most.
1: Sziasztok, Mező Misi.
2: Én pedig Szűcs Krisztián vagyok.
1: Mi vagyunk a NASA.
2: Hallgassátok a Rádió most.

mást lettem, a tükör így ismer. Bárcsak utolérhetném azt, ami elszaladt.

ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd. Ne maradj le! Ez az este csak rólad szól. Töltődj fel a legjobb zenékkel a 91.2-n. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Szinte egész napra lezárják szerdán a Bajcsy-Zsilinszky utca elejét. Az E.ON gázvezetékeket cserélt ki a talajban, és ezeket most üzembe helyezik. Ezért szerda reggel 7 és várhatóan este 6 óra között lezárják a Bajcsy-Zsilinszky utcát a Zárda és a Kossuth-Lajos utca közötti szakaszon. A munkálatok miatt átmeneti gázszünet is lesz több belvárosi utcában. Egyebek mellett a Bajcsy, a Kossuth, a Ripple-Rónai, a Somsics, a Zárda, a József Attila és a Petőfi utca egyes szakaszain. Megnyílt a Kaposvári Kórház munkahelyi bölcsödéje. A Pittypank bölcsöde elsősorban a kórház dolgozóinak kisgyermekeit fogadja térítésmentesen, de a szabad férőhelyek erejéig más családok is igénybe vehetik a szolgáltatást. Az Európai Uniós támogatásból kialakított intézményben egyszerre 16 kisgyermek ellátását tudják biztosítani. A kórházi bölcsödét azért nyitották, hogy megkönnyítsék a kisgyermekes szülők munkába való visszatérését. Harmadfokú hőségriasztást rendelt el csütörtöktől jövő hét kedd éjfélig az országos tiszti főorvos. A szakemberek arra figyelmeztettek, hogy a tartós kánikula komoly egészségügyi kockázatot jelentett, ezért különösen fontos a folyamatos folyadékpótlás és hogy a déli órákban ne tartózkodjunk a tűző napon. Arra is figyelmeztettek, hogy senki ne hagyjon gyermeket vagy házi állatot parkoló autóban, mert az utastér ilyenkor percek alatt életveszélyesen felforrósodhat. Megszavazta az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozását. Az új szervezet feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, valamint a jogellenesen megszerzett vagyon visszaszerzésének támogatása lesz. A hivatal vizsgálhatja a jelentős közpénz felhasználással kapcsolatos ügyeket, és bűncselekmény gyanúja esetén büntető eljárást indíthat.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban derült lesz az ég, és 17 fokig csökken le a levegő hőmérséklete. Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. Felhő alig lesz az égen, derült napos időre van kilátás. A legmelegebb órákban 33 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Sziasztok, Wolfi vagyok a Punani Masszívból. Hallgassátok a Rádió Mostot itt Kaposváron, mert mi mindig ezt hallgatjuk, amikor ide jövünk.
2: Bánatos baladáktól tajtékzik a tenger, szomorú éjszakák után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos, minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is, biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira.

0: és a fejed lesz, mivel megtöltened.
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szerepet,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Hány magad maradsz, és
1: lesz még valaki. Élvezd,
0: ha minak látszik, ami marad itt, ne gondolj.

0: veszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek.

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: 91.2. Rádió most.

0: 1873, máshol már nincs maradásom. A bázis a városi álom, a városi álom, a
1: városi álom.
0: Ide vissza szívem és 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom. Annyiszor vesztünk már el, de valahogy Pest Budától még sohasem vált

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmik Krisztiántól hallják. 155 gyorshajtót szűrtek ki a rendőrök egyetlen nap alatt Siófok és Fonyód térségében. A hatóság pénteken 8 órás sebességellenőrzést tartott, amely során több mint 10 000 járművet mértek be. Ebből 155-en lépték túl a megengedett sebességet, velük szemben intézkedtek a rendőrök. A hatóság ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a gyorshajtás továbbra is a súlyos közlekedési balesetek egyik legfőbb oka. Price Fettyennel vált teljessé a finn Kaposvár férfi röplabda csapatának kerete a 2026-2027-es szezonra. A 22 éves 201 cm magas amerikai feladóátló a McKendree Egyetem együttesétől érkezik és 2 éves szerződést kötött a klubbal. Fettyent már középiskolásként Nevada állam egyik legtehetségesebb röplabdázójaként tartották számon. 5%-ra csökkenti a tűzifa áfáját a kormány. Magyar Péter miniszterelnök erről hétfőn beszélt a parlamentben, és közlése szerint az intézkedés ősszel léphet életbe, mellyel a jelenlegi 27%-os áfa jelentősen mérséklődik. A kormány szerint ezzel mintegy 1,5 millió részben vagy teljes egészében tűzifával fűtőháztartást szeretnének támogatni. A kabinet nemrég arról is döntött, hogy szeptember 1-től megszűnik a vényköteles gyógyszerek eddigi 5%-os áfája, így azok áfamentessé válnak. Több mint 160 ezeren mondták el véleményüket a közlekedési szabályok szigorításáról. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium közlése szerint a társadalmi egyeztetés résztvevői határozottabb fellépést várnak az illegális gyorsulási versenyekkel, a kirívó gyors hajtókkal és a visszaeső szabályszegőkkel szemben. Sokan támogatják az átlagsebességmérés bevezetését, valamint a buszsávok és a vasúti átjárók szabályainak kamerás ellenőrzését is. A kérdőív szeptember 9-ig tölthető ki a kormány.hu/közlekedés biztonság oldalon.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban derült lesz az ég, és 17 fokig csökken le a levegő hőmérséklete. Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. Felhő alig lesz az égen, derült napos időre van kilátás. A legmelegebb órákban 33 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallotta. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most. Itt van.

Én is látom, hogy a világ rossz, nem tudom, lesz-e még világos, de ha sötét is ez a világ.

0: 91.2 Rádió most!
1: Csepregi Éva vagyok a Neotomból, hallgassátok a Rádió mostot!

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Második világháborús gránátot találtak a Dráva folyóban Barcsnál a helyi szabad strand közelében. A robbanótest vasárnap került elő a vízből a strand szélén a híd közelében. A rendőrség lezárta és őrizte a területet, majd a Magyar Honvédség tűzszerészei hétfő délután elszállították a repesz gránátot hatástalanításra. Rollertolvajt keresnek a kaposvári rendőrök. A hatóság közlése szerint egy férfi július 7-én délután 3:30 körül egy Búzavirág utcai társasház elől lopott el egy elektromos rollert. Az elkövetőről a térfigyelő kamerák felvételeket készítettek, és a képeket megosztotta a rendőrség. Azt kérik, hogy akik felismerik a tettest vagy információval rendelkeznek a lopás körülményeiről, azok jelentkezzenek a megyei főkapitányságon vagy a városi kapitányságon személyesen, de lehet bejelentést tenni telefonon, akár a 112-es segélyhívószámon is. Harmadfokú hőségriasztást rendelt el csütörtöktől jövő hét kedd éjfélig az országos tiszti főorvos. A szakemberek arra figyelmeztettek, hogy a tartós kánikula komoly egészségügyi kockázatot jelentett, ezért különösen fontos a folyamatos folyadékpótlás, és hogy a déli órákban ne tartózkodjunk a tűzőnapon. Arra is figyelmeztettek, hogy senki ne hagyjon gyermeket vagy házi állatot parkolóautóban, mert az utastér ilyenkor percek alatt életveszélyesen felforrósodhat. Újabb 22 milliárd forint jut a kis települések fejlesztésére a Magyar Falu programban, erről számolt be Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter. Közlése szerint a támogatásra az 5000 fő alatti települések számíthatnak. A forrásból utak, járdák és vízelvezető rendszerek újulhatnak meg, emellett önkormányzati épületek felújítására és a helyi közszolgáltatások fejlesztésére is lehetőség nyílik. A miniszter szerint a támogatásokat szakmai alapon a leginkább rászoruló települések kapják meg.
0: Időjárás jelen.